kedvencei és a tegnap slágerei egy helyen. Ez a Rádió Antrit.

Szexárdon? Ez csak a Rádió Antritól lehetséges.

Ez a Rádió Antrét FM 105.1.

0: legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárd információk.
1: Ez csak a Rádió Antritól lehetséges.
0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Rádió Andrit
1: FM 101.
2: Mondd meg, ki vagy és hány darab reggeltől estig ragyogjon a nap.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Készül a megyei közgyűlések megszüntetését célzó javaslat. Benyújtotta lemondását Brassói Sándor, az oktatási hivatal elnöke. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Készül a megyei közgyűlések megszüntetését célzó javaslat. Erről beszélt a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter úgy fogalmazott, az előző kormányok szándékosan kiüresítették, ócska kifizető helyé tették a megyei közgyűléseket, amelyek ma kizárólag a szétesett ellenzék bukott pártjainak kifizető helyeként működik. Azzal vádolta az ellenzéki pártokat, hogy közpénz ATM-nek használják a megyei közgyűléseket. Hangsúlyozta, ennek a rendszernek véget kell vetni. Már dolgoznak azon a javaslaton, amely a kiüresített megyei közgyűlések megszüntetését és a rendszer teljes átalakítását célozza. A kormányfő közölte, évente sok 10 milliárd forintot tudna és fog az ország a vidéken élők adóforintjaiból megspórolni, amit fejlesztési programokra lehet fordítani. Eltúlzottnak tartja a rákirult házelnöki szankciót és Magyar Péter bocsánat kérését várja az őt érintő előző napi kijelentése miatt Torockai László, a Mi Hazánk mozgalom elnöke. A politikus arról beszélt, az áprilisi választás óta számos esetben tettek kormánypárti politikusok képviselőtársaikra dehumanizáló, sértő megjegyzéseket, és azok nem vontak büntetést maguk után. A miniszterelnök rendszeresen nevezi bohócnak, hazugnak az ellenzéki padsorokban ülőket. Az ügy előzménye, hogy még hétfőn jelent tette be az országgyűlés elnöke, hogy kizárta a parlament eheti üléséről Torockai Lászlót. Forsthoffer Ágnes azzal indokolta döntését, hogy a pártelnök elfogadhatatlan kifejezéseket használva alaptörvényben biztosított alapjogot sértett felszólalása során, miután személyes érintettség okán szót kért. Benyújtotta lemondását elnöki tisztségéről és kormánytisztviselői jogviszonyáról az oktatási és gyermekügyi miniszternek Brassói Sándor, az oktatási hivatal elnöke október 1-jei hatállyal. Azt írta, hangsúlyosan kijelenti, hogy lemondásának nincs sem politikai, sem személyes konfliktusokban gyökerező oka. Hozzátette, sokan tudják, hogy pártokon kívülálló vezető volt és most is az. A leköszönő elnök felidézte, hogy pályája során 12 oktatásügyért felelős miniszterrel dolgozott együtt 9 egymást követő kormányzat alatt. Közölte, döntése mögött elsősorban emberi tényezők állnak. Több mint 40 évnyi közszolgálati munka végzés után már egy ideje nem tudta ugyanazzal az energiával és teljes odaadással ellátni felelősségteljes feladatait. Több mint 130 ezer szlovák állampolgárt érinthet a személyi igazolványokhoz kapcsolódó fontos változás szeptember végén, hívja fel a figyelmet cikkében az Új Szó. A probléma a minősített elektronikus aláíráshoz szükséges tanúsítványokat érinti. Ezek érvényessége szeptember 28-án automatikusan lejár. Akik továbbra is használni szeretnék az elektronikus aláírást, azoknak ezért ki kell cserélniük a személyi igazolványukat.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Csütörtökön megnövekszik a felhőzet, a felhős idő mellett több-kevesebb napsütés előfordulhat. Szórványosan van esély esőre, záporra, zivatarra. Az északnyugatira, nyugatira forduló szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban nagyrészt 15 és 19 fok között alakul, a maximum hőmérséklet kora délután 22 és 29 fok között várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
4: Szép jó reggelt, ez az Antrit reggel, szeptember 10-én 6 óra után járunk, 4 perccel, én Vörös Levente vagyok, egészen 10 óráig maradok. Első körben örülünk, hogy kis péntek van, több mögöttünk már, mint előttünk, meg persze annak, hogy az éjszaka végre esett az eső, bár a többsége mostanra már felszáradt. 18 fokos odakint a levegő, ami a héten talán a legtöbb így reggel, mindjárt megnézzük ezt azért bővebben is, de spoiler, nem lesz ma olyan nagy meleg. Azt viszont nem árulom el, hogy kiket köszönhetünk, mert előbb még híreket hozok a nagyvilágból. Lady Gaga dalát követően nekiugrunk ennek is. Jó reggelt!
1: Ez az Antrit reggel! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap!

0: West Coast for life.
1: Ki nem ugrana vissza az ágyba? Jó reggelt, ez az Antrit reggel 6 óra 11-kor. Szeptember 10-én csütörtökön járunk, és akkor megkezdjük a mai napunkat. Első körben megnézzük az időjárásunkat. 18 fokot mutatnak a hőmérők, borult az idő, már nem esik, éjszaka esett, és még valószínűleg fog is majd a mai nap folyamán, de majd csak estére, írja. Addig pedig felhő, egy kicsi napsütés, majd azért elő-elő kukucskálhat az erősen felhős égbolton, de egyébként többnyire 24 fokra kell számítani, nem lesz tehát olyan meleg, ezt már azért el is árultam. Ennek ellenére nyári ruhát lehet felvenni, még azért reggel talán a pulcsi elkél, de utána le lehet dobni, a 24 is teljesen kellemes hőfok. A hét hátralévő részében is hasonló időjárásra kell számítani, holnap lesz egy kicsit zivatarosabb és még hidegebb majd a nap, ezt jelzik előre, aztán majd meglátjuk, hogy hogyan fog alakulni. A pollen jelentés szempontjából a pollen koncentráció a parlagfű esetében magas, a gombák esetében pedig közepes jelenleg az országban, úgyhogy ha tüneteket tapasztal magán, akkor mindenképpen forduljon orvosához, és ő tud segíteni. Ma hidegfronti hatásban lesz részünk, emiatt az érzékenyek körében fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás problémák, keringési panaszok és kopásos eredetű ízületi bántalmak is egyaránt jelentkezhetnek. A kismamáknál akár könnyebben beindulhat a szülés, a felhősebb, borongosabb időben pedig lehangoltabbak és kedvtelenebbek is lehetünk. Meg persze a hűvösebb idő hatására romlik a hő és komfortérzetünk, ezt már csak azért ide beszúrom. Az UV-sugárzásra nem nagyon kell figyelni, legalábbis nem várható, viszont a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelem továbbra is erősen ajánlott. No, hát akkor csapjunk bele a híreinkbe, egyből itt a közelből. Korlátozottan látogatható a Gemenc ZRT tájékoztatása szerint egészen augusztus 28-át a szeptember 25-éig minden nap délután 16 és másnap délelőtt 9 óra között erdőlátogatási tilalom van érvényben. Ez a Gemenc területét érintve korlátozottan látogatható a Duna, valamint a Sió ártere is. A következő helyeken ezekre is vonatkozik: Szekszárd közelében Bárányfok és a Kesejűs, Pörböly, valamint Báta környéki erdőterületeken, Baja közelében a Cserta és a Vénduna, a Pörbölyi erdő a Pörbölyi Titánnal, a Pandúr-sziget szintén. A korlátozás azonban nem terjed ki a kijelölt turistaútvonalakra, amelyek továbbra is szabadon látogathatók. Bővebb információért érdemes a Gemenc ZRT honlapjára ellátogatni. Jövő héten kormányablakbusz fogadja majd az ügyfeleket Bátaszéken, egy informatikai karbantartás miatt szeptember 16-án szerdán zárva lesz a Bátaszék Szabadság utca 4 szám alatti kormányablak. Az ügyfeleket az épület előtt egy kitelepülő kormányablakbusz fogadja majd, ahol olyan ügyek intézhetők, mint a személyazonosító okmányok, a lakcímigazolvány, lakcímbejelentés, diákigazolvány, valamint DÁP regisztráció, tehát ezekben az ügyekben lehet majd ügyet intézni. Aztán egy kicsit tágabb körben kitekintünk az országra, mert hogy az NKA botrány fokozódik, letartóztatták Fási Ádám feleségét, vezetőszáron vezették be a tárgyalóterembe szerdán Fásiné Gurzó Máriát, akinek a bíróság egy hónapra elrendelte a letartóztatását, amiért egyebek mellett fiktív számlákkal igazolta, hogy határidőre elkészült a Kéz, Szív, Lélek, Magyar Kortárs Művészek Nyomában című alkotás első két része. Az ügyész indítványa megegyezően a bíróság a szökés, elrejtőzés veszélye, az eljárás befolyásolása és a bűnismétlés veszélye miatt rendelt el a gyanúsított letartóztatását. Fási Ádám egyébként elég érdekesen reagált az újságírókra, illetve az újságíróra, aki ott volt a bíróság épülete előtt, konkrétan rá támadt, és elég érdekes szavakkal dobálózott felé. A Szolnok Hangja Facebook oldalon ezt a videót is megtalálja. Érdekes az eddigi megnyilvánulásaihoz képest, maradjunk ennyiben. Egyébként a Munkácsi Art Kft. Tulajdonosát is letartóztatták, ugyanígy a bíróság elrendelte egy hónapra Szabó Sándor, több mint 80 millió forintot igényelt a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelőtől, és ő is bűnrészes volt, emiatt letartóztatták. Aztán az utolsó hírünk méghozzá, hogy elindította a kormány a vidékfejlesztési programját, csak erről éppenséggel elfelejtettek szólni a falvaknak. A Telex járt utána ennek, több falu polgármesterét is megkeresték, örültek neki, és egyébként a programról annyit kell tudni, hogy első körben 10 mikrotérségben valósul majd meg 100 település bevonásával. A részletes listát már Lőrinc Viktória, a Tisza kormány vidék és település fejlesztési minisztere ki is posztolta. A kormány 10 településenként évi 1-1 milliárd forintos fejlesztési keretet biztosít majd. Ez a program azért lesz más, mint az eddigiek, mert így a helyi közösségek maguk dönthetik el, hogy mire költik a kapott támogatást, a kormány nem fog beleszólni ebbe. No hát ezek a híreink a közelből és a nagyvilágból, megyünk tovább, hamarosan elárulom, hogy kik a névnaposaink ma, elő viszont elégünk, ez a Burn, jó reggelt!
0: Ez a Szantrit reggel!

0: Alex Warren énekel nekünk. Jó reggelt, ez az Antwit reggel. 7 perccel járunk fél hét előtt. A Hunorokat, valamint a Nikoletteket köszöntjük az év 253. napján, 112-vel még a vége előtt. Egyébként a Hunor a csodaszarvas eredet mondából származó név, a Hun latinul Hunnus népnév R kicsinyítős származéka. Utóbbi pedig a Nikoletta, a Nikol francia kicsinyítős változata, kicsinyítő képzős változata egészen pontosan, a Nikol pedig a görög Nikolaos, magyarul Miklós férfi név francia változata, azaz női párja. De vannak még egy páran, Edgar, Erik, Erika, Honora, Honoria, Honorina, Menodora, Miklós, Mikolt, Nikol, Nikola, Nikolas, Nikoletta, Noémi, Tardos és Zoltán. Számukra is sok-sok boldogságot kívánunk, köszöntjük mindjárt a születésnaposainkat is, előbb viszont visszamegyünk és megtanulunk repülni a Trompeti and the Heartbreakers-t. Jó reggelt!
1: Ez az Antwit reggel!

0: Egyre jó kis dal volt ez, 6 óra 31-kor, jó reggelt, ez az Antit reggel, szeptember 10-én, köszöntjük a születésnaposainkat, méghozzá szekszárdi helyi kötődésű személlyel kezdünk. Szia, Móni, a Pixer TV riportere, rádiós műsorvezető, hírolvasó ünnepli ma születésnapját, de vannak még egy páran, Karl Lagerfeld, német divattervező, Fülöp Mihály, kétszeres világbajnok, törvívó, és Pogány Judit, Kossuth Díjas, magyar színésznő, a nemzet színésze is e napon született, de szintén ma ünnepelt Charles Simonyi, szoftverfejlesztő, a szándékorientált programozás kutatója, második magyarként ő kétszer is járt az űrben, ő volt az 5. és a 7. űrturista, aki a nemzetközi űrállomásra lépett. Aztán ma ünnepel még Colin Firth, Oscar és Golden Globe díjas angol színész, Guy Ritchie, angol származású rendező, forgatókönyvíró, Madonna férje, valamint Kései Ajna válogatott úszónk is. Sok-sok boldogságot kívánunk nekik! Hát ma is akadtak szép számmal, természetesen mindenkit megünneplünk, érkeznek mindjárt az a dalok, aztán ránézünk, hogy mi is történt ezen a napon a történelem folyamán. Maradjon velünk!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Biztos és jól jövedelmező munkát keresel? Gyere a Hankú Krácalmási gyárába gépkezelőnek! Kiemelt műszakpótlék, juttatások, kafetéria, bónusz, ingyenes buszjáratok. Jelentkezz! 0625 556 017.
4: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
5: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
6: Már 4950 forinttól.
5: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama, nem csak pizza, nem csak ma.
1: Ennyi volt a reklám. Antrit reggel.

Jó reggelt, ez az Anzit reggel, itt vagyunk 6 óra 37-kor, 8 perccel 3/4 hét előtt. Szeptember 10-én csütörtökön járunk, ahogy ígértem, megnézzük, mi történt a kalendáriumban, vagy legalábbis a történelemben, mit mutat nekünk a kalendárium. 1846-ig ugrunk vissza, Elias Howe szabadalmaztatta a varrógépet ekkor. 1898-ban Wittelsbach Erzsébet magyar királyné a Genfitó partján egy anarchista merénylet áldozatává vált. 1913-ban megnyitották az első fizetős autópályát az Amerikai Egyesült Államokban, aztán 1919-ben vagyunk, az első világháborút követően az Antant hatalmak aláírták Ausztriával a békeszerződést. Ennek értelmében Ausztria elismerte Lengyelország, Magyarország, Csehszlovákia és Jugoszlávia függetlenségét is. A Lajtabánság Burgerland néven pedig Magyarországtól Ausztriához került. 1943, ez már a második világháború, a német csapatok megszállták Rómát. Aztán ezt átugorva 1989-ben szabad az út Magyarországról az NSZK-ba az NDK állampolgárai számára. E napon Horth Gyula külügyminiszter az MTV A7 című műsorában jelentette be a magyar kormány döntését. 24 órakor megnyitották a magyar határokat az eltávozni kívánó NDK állampolgárok előtt, azaz szabadon távozhattak minden olyan államba, amely hajlandó volt számukra be vagy átutazást engedélyezni. Aztán természetesen az NDK is beolvadt az NSZK-ba, és a fal is lebomlott Berlinben, de hát ezt ugye köszönhető részben azért egy nagy gesztus Magyarországnak is. 2008-ból az utolsó eseményünk, Svájcban megnyitották a nagy hadron ütköztető gyűrűt, ami az emberiség eddigi legnagyobb fizikai kísérlete volt. Több mint 80 állam kutatói fértek hozzá, és férnek hozzá. Na hát ezek voltak a legfontosabb események, zakatolunk is tovább, mert hogy hamarosan nekiugrunk majd a sporthíreknek, és hozom a horoszkópot is, úgyhogy ne menj sehova. Reggel.

0: Don Quixote-val játszott a Szél Malom itt az Antriton. Jó reggelt, ez az Antrit reggel. 17 perccel járunk 7 óra előtt, és hát játszottak azért tegnap sporteseményeken is a labdarúgók például, meg a kézilabdások, de előbb még azért rátérünk gyorsan az időjárásunkra, mert hogyha nem hallott volna, nem követett volna már minket reggel óta, akkor azért elmondom, 17 fokot mutatnak a hőmérők, ez mondjuk reggel 18 volt, úgyhogy picit hűlhetett a levegő, de a felhős idő maradt, és nem is lesz nagyon-nagyon nagy napsütés, nagyon nagy meleg, mert hogy 24 fokot várhatunk ma, ehhez társulhat nyári ruha még, de azért a reggeli órákban el kell egy pulcsi, egy kisebb bőrdzseki, vagy egy farmer kabát esetleg. Aztán természetesen megnézzük, hogy mi a helyzet a sportesemények terén, mert hogy megkezdődött a nagyüzem a sportban, van bőven miből csipegetni. A labdarúgó bajnokok ligájában a Barcelona 5-1-re bekezdett a Feyenoord ellen, az Arsenal egy gólt lőve legyőzte a Napolit, a PSG magabiztosan nyerte a Slovan Bratislava ellen, és a két magyar játékossal felálló Liverpool 2-1-re győzött az Atletico Madrid ellen. A VfB Stuttgart és a Viking, illetve a Sporting Galatasaray összecsapás is 3-1-re végződött. Én mindenképpen megemlíteném még a vitorlázást ide, mert az Európa bajnoki címvédő Érdi Mária 5. helyen áll a vitorlázó Ilka 6 hajóosztály írországi világbajnokságán 5 futam után, és ha már az előbb volt szó a bajnokok ligájáról, akkor azért a kézilabdára is nézzünk rá, hisz ott is van ilyen, a Veszprémnek lehetett tegnap szorítani, végül pedig 36-28-ra megverték a Portót. No, ennyit a sporthírekről, zakatolunk tovább, érkezik hamarosan a horoszkóp, előbb viszont még a pop királya Michael Jackson és a Blood on the Dance Floor. Jó reggelt!
1: Antrit reggel!

Jó reggelt, ez az Antrit reggel. 11 perce járunk, 7 óra előtt, ahogy ígértem, nekiugrunk a horoszkópunknak, mert van mit tárgyalunk bőven. 12 csillagjegy van előttünk, és a szűzzel kezdünk, hisz ennek a havában vagyunk. A szűz munkahelyén a gondok megsűrűsödtek, és talán úgy is érzi, hogy a káosz erői nyernek önfelett hatalmat. Ez azonban csak akkor igaz, ha ön hagyja. A Plutó és az Uránusz fényszöge segíthet önnek abban, hogy átértelmezze a helyzetét, felújítson, modernizáljon. A minimum az lenne, hogy rendet tegyen a munkahelyén, az íróasztalán, a hivatali helységében. Ha kívül tisztul a kép, akkor már belül is. A mérleg a Vénusz szülötte, szeretettel és vonzerővel teli. Ma mégis inkább munkára fogja ezt a vonzerőt, avagy a szép érzékének veheti hasznát. Jól tud ma együttműködni bárkivel, kiváló lehet a csapatmunkában, és ha kereskedelemmel foglalkozik, akkor bármit el tud adni, avagy nagyon kedvező áron szerezhet be dolgokat. A pénzügyekben is sikeres lehet, és kibékíthet ellenségeket is. Ma minden jól sikerül. A Skorpiónak a népszerűség nem tesz jót, mert a reflektorfény elvakíthatja, különösen a távlati terveit illetően. Most nem lát tisztán, ezért nem érdemes hosszú távú döntéseket hoznia. A helyzete most mesés, de egyetlen mese sem tart örökké. Ha ön idősebb, akkor tudja, miről beszélek. A tapasztalat persze fontos, de ne akarjon túl nagyot esni. És azt is tudnia kell, hogy az érzelmek attól még igazak, hogy elmúlnak. A nyilast ma valamiféle vallomásra, beismerésre készíthetik a csillagok. Ön is látja, ha nem érdemes tovább taktikáznia, vagy eltagadnia a dolgokat. Nem biztos, hogy mindent a nyílt színen kell beismernie, de az igen, hogy legalább önmagával szembe kell néznie. Nem biztos, hogy minden szép és jó, amit a lelki tükre megmutat, de azért még nem kell legyilkolni a hófehérkét. Azaz önlelke ugyanis. Lásson és értsen! A bak alapvetően egy csendes, szelíd természet, és általában nagyon nehéz kihozni önt a sodrából, de ma még erre is sor kerülhet, még saját magát is meglepeti, milyen érzelmi indulatokkal van tele. Úgy látszik, hogy éppen ideje volt, hogy végre kiadja magából a bánatát. A hivatásában nehéz most megőrizni a méltóságát, de mégis meg kellene próbálnia. Akkor is, ha nem ön, hanem a főnöke a hiszt is. A vízöntő uralkodó bolygójának a jegyében járó Plutóval alkotott fényszöge valóságos gőzhengerré teszi önt a munkájában. Ha kicsit régebben élt volna, akkor biztosan kineveznék önt Stahanovistának. Még így is elnyerheti a főnökei elismerését, s ha hangzatos címeket nem is kap, de jó fizetést igen. Az RLM-ben is üdítő pillanatok várják, csak ne fárassza ki magát teljesen. Aki nappal legény, éjjel is legyen az. Ez nem fordítva szokott lenni? Legalábbis én úgy emlékszem. Na de most itt megfelezzük a dolgot, ahogy tettük ezt eddig a héten, és a halakkal folytatjuk, de csak Pitbullék dala után maradjon velünk. Antrit reggel!

0: Jó reggelt, ez az Antvit reggel, 4 perccel járunk már 7 óra előtt, folytatjuk a horoszkópunkat, ahogy azt ígértem, a halakkal. A halaknak ma sikerülhet magára vonni a munkájában a figyelmet, a kitartása, szorgalma, hozzáértése mindenképpen elismerést érdemel, még az ellenségei és konkurensei is kénytelenek lehetnek elismerni, hogy az ön munkája egy valóságos kincs. A tehetségét ugyan nem tudja azonnal pénzre váltani, és ez talán némileg frusztrálja most, de ne aggódjon, ami késik, nem múlik. A kosnak kicsit határt kellene szabnia a csípős nyelvének, mostanában túl könnyen hoz értékítéleteket, és túl hamar mondja ki az erőteljesen lesújtó véleményeit. Ezzel nem csak másoknak árt, főleg ha fiatal emberek ambícióját töri le, hanem önmagának is, mivel ezen túl el fognak bújni ön elől az emberek. Sajnos még azok is, akik pedig amúgy szeretnék önt, bánjon óvatosan a szavakkal. A bikát egy rutinvizsgálat szembesítheti egészségügyi problémáival, de ne aggódjon, mert amire most fény derül, annak a kezelésére is rögtön hasznos jó tanácsot kaphat, sőt, akár azonnal segíthetnek a baján. Tehát baj egy város, kérem szépen. A fogorvosát is érdemes lehet felkeresnie, még akkor is, ha ön teljesen hibátlannak véli a fogsorát. A rejtett gócok betegségeket okozhatnak, de most még elejét veheti a nagyobb bajoknak. Az ikrek uralkodó bolygója a Holddal kapcsolódik ma, miközben az Uránusz is a jegyében jár. Az még csak hagyján, hogy szórakozott és csapongó a lelke, de az érzelmi hullámzások sajnos akár hisztérikus rohamokra is hajlamossá tehetik önt. Csak a pénz miatt érdemes igazán aggódnia, más ügyek miatt felesleges összekapni a barátaival vagy a rokonaival, de ami jár önnek, ahhoz muszáj ragaszkodnia. A rák ma végre úrrá tud lenni halogató természetén, és tevékenyen is részt tud venni abban, hogy az ügyei megoldódjanak. Uralkodó bolygója a jegyében járó tetterős marsalalkot igen jó fényszöget, ami egyaránt segíti önt az otthonával, családjával kapcsolatos ügyekben, a vállalkozásában vagy az önmegvalósításban. Amiben most belekezd, az sikerül energikusan folytatnia, és még támogatókat is találhat az ügyéhez. Az oroszlánnak a nagy szerencse bolygó a jegyében jár. A csillagok két marokkal szórják önre az áldást, legyen jó és ossza meg másokkal is. Ha valaminek bővében van, akkor jól teszi, ha másoknak is ad belőle. Különösen, ha ön úgysem tudja használni minden gazdagságát. Ám ha valamiről egyszer már lemondott, átadta, azt felejtse is el azonnal. Ha örökké felemlegeti, felhánytorgatja, azzal el is veszi a gesztus jó tétemény voltát. No hát, ez minden, amit a horoszkóp ma jósolt önnek, remélem, hogy ön is szerencsés a mai napra, én ezt kívánom. A következő órában pedig azt kérem, hogy tartson velünk, mert érkezik a napi ötös Sasival egyetemben, előbb viszont még a hírekből informálódunk, ne menjen sehova.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig, Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő, menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
7: Őszi kedvencek még jobb áron. Jönnek a hádanapok. Vásárolj szeptember 11-e és 12-e között, és mi 20% kedvezményt adunk minden termékre Szekszárdon, a Széchenyi utca 1-7 szám alatt. Térj be hozzánk és szerezd be a szezon legkülönlegesebb darabjait, ráadásul most akciós áron. Kincskeresésre fel, irány a háda!
8: Haló! Haló!
9: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
8: Haló! Hónap mennénk a bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
9: Ön miben segíthetek?
8: Hát szélvédő kéne nekünk.
9: Milyen típusú az autó?
8: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
10: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
0: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
8: Haló, és a lóval mi lesz?
2: Ennyi volt a reklám.
11: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
12: Idén is lehet pályázni a kerékpáros barát címekre. Még több mint 10 robbanótest vár kiemelésre a Dunamedréből. Szilikon kenyérsütő formát hívtak vissza a forgalomból. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Még több mint 10 robbanótest vár kiemelésre a Dunamedréből Budafoknál. A Magyar Honvédség tűzszerészei az alacsony vízellás miatt folyamatosan dolgoznak a térségben. Hétfőn egy 250 kg-os amerikai típusú légibombát emeltek ki a folyóból, de a mederben további veszélyes eszközök maradtak. Ezek között a honvédség tájékoztatása szerint egy feltehetően 1000 kg-os légibomba is található. A robbanótestek kiemelését az MH1 honvéd tűzszerész és hadihajós ezred szakemberei végzik. Települések, munkahelyek és közintézmények jelentkezhetnek a kerékpáros barát település, munkahely és közintézmény idei pályázatra. Azok pályázhatnak sikerrel, akik tavaly fejlesztésekkel vagy szemléletformáló programokkal tették biztonságosabbá és zöldebbé a környezetüket. A közintézmények között óvodák, iskolák és önkormányzatok is indulhatnak. A pályázatokat október 30-áig lehet benyújtani elektronikusan a KTI felületén, az eredményhirdetés pedig novemberben várható. A kezdeményezést 2006-ban indították, célja pedig, hogy a kerékpár egyre nagyobb szerepet kapjon a mindennapi közlekedésben és a munkába járásban. Határérték feletti illékony szerves anyagtartalom miatt kivonták a forgalomból az Ambition Cherry márkájú szilikon kenyérsütő formát, közölte szerdán a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A visszahívás a 25x13x5 cm-es szilikon sütőformát érinti. Magyarországon a Kínában gyártott terméket a Dajár Kft. Forgalmazza és a Tesco üzleteiben értékesítik. Az illékony szerves anyagtartalom élelmiszerrel érintkező tárgyaknál szennyeződést, íz- és illatromlást, mikrobiológiai kockázatot, esetleg mérgező vagy allergén hatást okozhat nem megfelelő ellenőrzés esetén. Katasztrofális az idei betakarítási szezon Békés megyében. Az elmúlt 10 év legrosszabb hozamát mérték a növénytermesztők. Az aszály súlyosabb volt a 2022-esnél is, állapította meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés megyei Aratási Koordinációs Bizottsága. Az aszály olyan mértékű, hogy még a parlagfű sem bírja, összegezték a szakemberek a bizottság ülésén. Napraforgót 99 ezer hektáron vetettek, a terület 60%-ának betakarítása után a megyei átlag másfél tonna hektáronként. Kukoricát idén 34 ezer hektáron vetettek, ám 6800 hektáron most is silózták a terményt. A megmaradt kukorica területnek körülbelül 40%-át takarították be, az átlag 1,6 tonna hektáronként, de Orosházán volt, ahol 0,7 tonnás eredmény született.
11: Rádió Andrit időjárás.
12: Felhős idő valószínű, általában több órás napsütéssel, napközben néhol lehet időszakos eső, zápor, majd estétől nyugat felől nagyobb területen növekszik a csapadék kialakulási esélye. Az északnyugati-nyugati szelet élénk helyenként erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
11: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Szép jó reggelt, ez az Antrit reggel, 4 perccel 7 óra után, én Vörös Levente vagyok, és már megérkezett hozzá.
13: Jó reggelt, szia Levi.
0: Nem megjött a tal.
13: Köszönöm, rám fér egy kicsit, hogy felébredjek rendesen.
0: Pedig napsütés van.
13: Igen, de annyira bíztam benne tegnap este, akkor a nagy fekete felhők voltak itt felettünk, hogy úristen, mekkora zivatal lesz, és egész reggelig fog esni. Úgyhogy hát nem is aludtam, aztán nem, sajnos.
0: Aztán nem. No, vágjunk bele a napi ötösbe, okay. Mi a mai kérdésünk?
13: Mi volt a legfurcsább szokása a párodnak, amikor megismerted?
0: Szerintem itt azért mindenkinek van ilyen.
13: És nagyon kell gondolkodni, attól függ, hogy ki milyen régóta egy párkapcsolatban, nem?
0: Az a helyzet,
13: mennyire emlékszik
0: az
13: rá?
0: A helyzet, hogy szerintem a hölgyeknek ez így csípőből szokott
13: de
0: jönni.
13: De miért gondolod?
0: Mert ők egyből tudják mondani, hogy mi a férfivel
13: mi az
0: a probléma.
13: Igaz?
0: Mi a férfivel a probléma. De hát most csak egy hölgyünk van, és a többi négy férfi, úgyhogy meghallgatjuk őket, mit gondolnak a témáról. Elő viszont még Nico Santos dobja fel itt a reggelünket, az All Time High. Jó reggelt!
11: Az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Hát a reggel túl messze van, vagy inkább mégsem, mert hogy 7 óra 12 van, jó reggelt, ez az Antwit reggel.
1: Igen,
0: benne vagyunk a reggelben, meg a napi ötösünkben, akiknek ezúttal azt a kérdést tettük fel.
1: Hogy mi volt a legfurcsább szokása a párodnak, mikor megismerted?
0: Így van. Hát én ugye itt az előbb mondtam, hogy szerintem ez a hölgyeknek itt csípőből jön, ha most elgondolkozik a hallgató is otthon, akkor biztos jönnek ilyen furcsaságok, amiket a férfiak szoktak csinálni. Szerintem hallgassunk is egyből egy hölgyet, Évivel kezdjünk.
1: Évi hangja sokak számára ismerősen cseng, majd két kislány anyukája emellett a sajtóvilágában tevékenykedik.
0: No, hát hallgassuk Évit.
2: Most lehet, hogy nagyon skatujázós leszek, vagy soviniszta, de hogy az volt a legfurcsább szokása, hogy például minden szombaton takarított, és akkor így együtt takarítottunk. Tehát, hogy ez abszolút fura dolog volt számomra, mert hogy hát ugye hát egy nő szokott takarítani, de nyilván ő már egyedül él, tehát, hogy így nem volt nő. És ezért aztán takarított, és minden nagyon flottul állt, megült a lakásban. Ez mondjuk fura volt nekem, vagy legalábbis új.
0: Na, de ez legalább pozitív.
1: De ez érdekes, igen, meg nem mindegy, hogy fura szokások, furcsa szokások, vagy idegesítő szokásokról beszélünk, ugye azért az két külön téma.
0: De attól még lehet fura az idegesítő is.
1: Hát az idegesítő. A fura inkább azt mondom, hogy nem megszokott inkább, vagy tőled fura, ugye, mert olyan dolgot csinál, amit te esetleg eddig nem csináltál, vagy bizony. A te családod nem csinált, mondjuk, bizony. Mások a szokások.
0: Azt egyébként nagyon. Elárulta nekem Évi, hogy leszoktatta erről a férjét, mert felajánlotta,
1: hogy... Miért sokkal vasárnap takarítanak?
0: Nem. Vagy? Felajánlotta, hogy ő takarít, és a férje pedig ebbe...
1: Meg ilyet nem szabad csinálni egyébként, egy férfinek érteni takarítani, mondta, szerintem hagyjuk. Mert utána soha többet nem fog takarítani,
0: de,
1: szerintem.
0: De legalább a kertben, az udvaron.
1: Na, az is egy jó dolog, akkor megoszlódik a munka, igen, a kinti meg a benti munkákra.
0: No, a következő alanyunk, Béla, mit tudunk róla?
1: Így van. Béla két lány apukája, ő maga pedig az animációs filmek világában talált magára.
0: Na, hallgassuk Bélát.
3: Ez nem biztos, hogy szokás, és lehet, hogy nagyon-nagyon furcsát fogok mondani, és nagyon-nagyon neveletlennek, sőt, talán piszkosul taplónak is tűnök. Nekem az volt a legfurcsább dolga, inkább így mondom, hogy amikor megismerkedtünk, mindig végig kellett hallgatni, amikor beszélt, mert tökre megsértődött, ha közbe vágtam. És ezt annyira rüheltem, hogy el sem tudom mondani, mert ugyan a társas kommunikáció alapja oké, rendben van, hogy végig hallgatjuk a másikat, de szerintem, ha ezt a barátokkal, a szerelmünkkel is ennyire full szigorúan és mereven nézzük, akkor ott rögtön meghal a buli. Én szerintem. A jókedvű, felszabadult társalgás örömét veszi el, hogyha mindig másra kell koncentrálni. Na, befejezted? Beszélhetek? Szóval ez így nem működik. Nagyon-nagyon-nagyon nem tetszett. És én azt gondolom, hogy igenis, ha egy lazatárságban spontán eszembe jött egy poén az aktuális témáról, akkor ezt benyögöm. Ha pontosan tudom a nyilvánvalót, amiről szó van, ha valaki éppen beszél, akkor is közbevágó, hogy ne fáradjon már. Fura mindenki tudja, miről beszél. Ha egy adott ponton van ellenérvem egy hosszú uncsi litániát hallgatva, akkor sincs gátlásunk közbevágni, pont ott, ahol annak a helye van. Nem egy miniszterelnöki tévévitán vagyunk a mindennapi életben, könyörgöm. Pláne, hogy én úgy szocializálódtam gyerekkoromban, hogy amikor például a szexádi búcsukor megjöttek a falusi sváb vendégek, akkor a nagy viszontlátás örömétől mindenki mondta, hogy megállás nélkül, szünet nélkül a magáit, ahányan voltak, annyi felé beszéltek, és jó hangosan. És hát örömteli izgalommal egymás szavára is vágtak nyilván, csak úgy zengett az egész ház. És soha nem volt olyan érzésem, hogy ne értették volna meg egymást, vagy valami házmester karakter szigorú rendet vágott volna a kommunikációban. Úgy volt az jó és szép, ahogy volt. És akkor elmondom, hogy viszont a párom szocializációjához meg az is hozzátartozik, hogy náluk a rendőrapuk a szavába soha nem lehetett belevágni. Az egész családnak egyenes tartással kúszban, tenyérrel a térden, szemkontaktussal kellett őt végighallgatni a beszélt.
0: Mindenkit megnyugtatok, most már Béla is szóhoz jut.
1: Jó, de nagyon, az én emberem Béla. Nagyon magamra találtam így egyébként, ahogy hallgattam, és én is hasonló vagyok.
0: Vagy.
1: Igen, és ez a nem mindegy, hogy amikor valakivel először is egy problémát beszéltek meg, és az értő figyelemre szükség van, akkor tényleg nem beszélsz közben, mert fontos annak a személynek, hogy elmondhassa azokat az érzéseket. De amikor csak beszélgetünk, akár mi is, én is hányszor belevágok egyébként a te beszédedben, miért mindig ezzel elnézést kérek. De tényleg, mert akkor az embernek elindul egy folyamat, ugye egy gondolat.
0: A fejében, és nem
1: igen, amiről te róla beszélsz, és nem akarom elfelejteni, mert nálam ez most már elég gyakori sajnos, és akkor gyorsan bele szeretnék vágni, és akkor gyorsan szeretnék veled akkor erről beszélni, vagy folytatni, úgyhogy teljesen megértem Bélát egyébként ebből a szemszögből.
0: No, hát akkor hárman vannak még hátra, kettő már elmondták, hogy mi volt a párjuk legidegesítőbb szokása, amikor megismerték őt. Velük folytatjuk majd, elő viszont még Jason Derulo dala érkezik, maradjon velünk!
4: Ez a Szantriz reggel!

0: Jó reggelt, jó reggelt! 7 óra 20-kor járunk, ez az Antrit reggel, szeptember 10-én csütörtökön, a napi ötöst taglaljuk Sasival.
1: Így van, és az volt a kérdésünk.
0: Így van, volt kérdésünk.
1: Igen, hogy mi volt a legfurcsább szokása a párodnak, amikor megismerted?
0: Na hát, ketten már elmondták, most pedig folytassuk Bandival.
1: Oké. Bandi hangja sokak számára lehet ismerős, egy időben az Antrit reggel egyik műsorvezetőjeként lehetett vele ébredni.
0: Na, hallgassuk Bandit.
2: Hát ilyen intimet kérdezni, hát mit lehet erre mondani? Rossz szokást úgy sem fogok mondani, mert nincs neki. Volt egy aranyos szokása, az mindig megvan, hogy amikor alszik, úgy született, hogy rajta volt a két tenyere az arcán. És most is, amikor alszik, akkor mindig így ráteszi a tenyerét az arcára, és annyira vicces, és már van róla 100 darab fényképen így éjszaka, hogy a kezét, a két hátát, bármit, mindent így rátesz így az arcára, és úgy alszik, és az annyira aranyos. És akkor volt még egy furcsa szokás, ami nekem furcsa volt, hogy a rend és a tisztaság mániája, hogy le akartam dobni a földre, de ő elkapta. És azt mondta, hogy ennek nem itt van a helye, és akkor ki kellett vinnem a szennyegybe. És akkor ez így jó volt, meg ráfogtam a rendre, úgy érzem, így elég gyorsan. Csak amikor a felszámos ládámba csinál rendet, az már most annyira nem szeretem.
0: Szegény Bandi olyan szomorúan mondta, hogy és ki kellett vinnem a szennyet.
1: Nem, egyébként, hogy tényleg rendmániás, egyébként ebben biztos vagyok, és tényleg szerintem a férfiaknak mindig egy ilyen kardinális kérdés ezzel, hogy az ő dolgaikhoz ne nyúljunk, nem? Tehát, hogy ez az ő kis szentélyük, akár van egy külön kis műhelye, vagy szobája, vagy bármilyen kis sarka.
0: Meg nem engedném a barátnémnek, hogy
1: töröljük a pina, ugye? Meg az, hogy ne törölgesd ott a portot, nem mossa el föl alatt, az övé, majd összrendben tartja. Meg pontosan mindig azt mondják, hogy valaki ugye tud a káoszban átlátni, valakinek ugye az a rend, hogyha mindenki van pakolva, mert abban látja, én is nagyon ilyen pakolós vagyok egyébként, rettenetesen.
0: Úgyhogy én szeretek egyszer elpakolni, és utána teljesen minden káosz.
1: De átlátod,
0: el vagyok a káoszban, és aztán egyszer szeretek megint elpakolni, de akkor órákig tudok pakolni, bármiről legyen szó, úgyhogy...
1: Nálam ez a pakolás mindig nagyon kellemetlen, mert ugye amikor régen még Lilla kicsi volt, és akkor jött mondjuk egy karácsony ajándéka már novemberben, és ezt jó, biztos helyre elpakoltam, tuti, valamikor húsvétkor meg is találtam például. Úgyhogy nem biztos, hogy mindig annyira el kell pakolni mindent, igen.
0: Igen, de ez már inkább elrejtés.
1: Na persze.
0: A napiatos tagjainak, illetve a párjuknak mi volt a legfurcsább szokása, amivel találkoztak? Hát erről beszélgetünk, ketten még hátra vannak, előbb viszont még a Black Eyed Peas sláger érkezik. Jó reggelt!
3: Ez az Antrit reggel.

0: Tüci faluból érkezett, tényleg ilyen százfős kis településről, és az a pici magány, ami őt körülvette akkor, és hát mi nekem akkor már volt gyakorlatilag két zenekarom, és már jártuk a világot, és jártuk a barátokkal tényleg a buli helyeket, és az, hogy tudott ebbe szocializálódni, hogy tudott ebbe bele kapcsolódni, az volt egy picit neki is nehézkes olyan értelemben, hogy a nulláról azonnal bele a in media szerez a dolgok közepébe, de aztán nagyon-nagyon ügyes lett, és hát rendkívüli régóta együtt vagyunk, és imádjuk egymást, és rajongunk egymásért, úgyhogy minden oké.
1: Ez milyen jó hallani így korán reggel, nem?
2: Igen, hogy amikor két teljesen külön helyen szocializálódott személy összekerül, akkor azért adódnak.
1: Hát ilyenkor azért a szerelem szerintem nagyon sok mindent legyőz, utána meg természetesen meg már a tisztelet, meg a szeretet, ugye, hogy együtt tudják utána alkotni már azt az életet, vagy továbbvinni. Meg hát meg is szokják utána egymás furcsa szokásait valószínűleg.
2: Na, Ákost hallgassuk.
1: Oké. Ákos hobbija a videójátékozás, de a való életben sem áll tőle messze, hogy játékpuskával szaladgáljon.
2: Na, hallgassuk.
3: Hát nem feltétlenül amikor megismertem, hanem amikor megismertem, és amikor szétmentem, még akkor is ilyen volt, hogy ha közösen tusoltunk, vagy közösen fürödtünk, akkor azt mindig sötétbe kellett tenni gyertyafénynél. Már nem lehetett még egy rövid közös tusolást sem elvégezni.
2: Hát rendkívül nem praktikus. Maradjunk annyiban.
1: Pedig milyen sokan vágynak ilyenre, nem? Gyertyafényes közös fürdésre.
2: Hát Ákosnak a párja nem vágyott erre, hanem konkrétan kikövetelte magának. Nem is tudom, ki készítette. Úgyhogy igen, ez is egy elég furcsa.
1: Érdekes, igen, igen.
2: Nekem az volt a furcsa, ha így elmondhatom, megoszthatom, mert szerintem ez itt sokaknak furcsa, hogy az én barátnőm és a családja, köztük Ákos is egyébként, nyakon öntik a túros tésztát.
1: Már ezt hogy érted?
2: Ezt úgy értve, hogy van egy ebéd, készül paradicsomleves, készül túros tészta, esznek egy tányér paradicsomlevest, kiszedik a túros tésztát, és szednek rá paradicsomlevest.
1: Ezt nem mondod. Azt hittem, hogy tejfőllel öntik nyakon, nem, ami normális lenne.
2: Nem. Néha még tesznek bele pörcöt is, csak hogy teljes legyen a kép.
1: Új!
2: De egyébként nem rossz. Mm-hmm. Nem rossz, azt kell, hogy mondjam, én is szoktam.
1: Azt, hogy harcsahalászlé vagy harcsapörköltet szoktak túros csuszával, azt már hallottam, soha nem ettem, mert nem szeretem.
2: A csirkepörköltet is ráöntik.
1: Ez mindennek az alapja akkor a túros tészt, és akkor bármi kaja van, akkor azt úgy...
2: Az ilyen leveses...
1: Megdobjuk egy kicsit ilyen feltétel
2: még. Megszokták, igen.
1: Aha, azt a mindenit.
2: A halászlét nem, azt nem dobják rá.
1: De ez az ő családi szokásuk egyébként, vagy ahonnan jönnek?
2: Hát ahonnan jönnek, ott egy családi szokás, és hozták, gondolom.
1: Láttál, hogy azért lettem ilyen különböző egységek, vagy az országon belül mondjuk megyékre, és hogyha elosztod, akkor vannak ilyen típusú szokások. De szóval nem biztos, hogy kellett hozniuk. Tehát nem találnék ilyet ki, hogy a túros tészára ráöntöm a paradicsomlevest. Igen. De érdekes lehet, hogy egyébként az íz kombináció, igen, hogyha kipróbáltad.
2: Ha sósra van csinálva a túros
1: tészta. De ugye el tudlak képzelni, amikor ott előtte úsz, és ezt csinálják, és így kikerekednek a szemét, hogy úristen, ebből mi lesz.
2: Egyébként nem volt olyan vészes, mint azt elsőre gondolná az ember. Én fel lettem rá készítve.
1: Ja?
2: Fel lettem rá készítve.
1: Akkor nem hirtelen jött.
2: No, neked van valami sztorid?
1: Hát nekem egyébként ezt nem mondanám furcsának, inkább az, hogy már nem vagyunk hozzászokva az udvariassághoz. Hogy például amikor az ajtót, a kocsi ajtót, ugye mész és kiszáll a férfi a kocsiból és kinyitja. Nekem például ez volt, hogy meghökettem, hogy úristen, hogy nem vagyunk mi ezt hozzászokva már. De meg lehet szokni azért a jót.
2: Én is kiszoktam nyitni a barátnőmnek, és mindig a kocsi háta mögött kell elmenni,
1: igen.
2: Mert addig a nő, a hölgy meg tudja igazítani a sminkjét,
1: meg a szoknyáját esetleg, vagy bármiért, igen.
2: No,
1: így van.
2: Igen, no, hát ez furcsa manapság már, de azért még itt van velünk a világban, ahogy itt vannak az útinfók is hamarosan, mert hogy ezekkel folytatjuk, nem menjen sehova.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám!
6: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra? Vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
5: Induljon! Szabadon a ritmus szüret. Koncertek és The Platz outdoor bulik a Szekszárdi piac téren. Jude Law, Ella Junior, Belano, Andró, Táborfi, G-Hawk, Lotter, Unique és Averó. Koncertek, bulik, felejthetetlen este 2000 négyzetméteren a Szekszárdi szüreti napokon a Babics

0: Mihály Kulturális Központ szervezésében szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információk és jegyvásárlás www.szexárdagora.hu és www.szexárdiszületinapok.hu.
1: Szeptemberben kóstold meg a Dom Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizós sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Dom Pepe! Több mint pizza!
2: Csúcs technológia a Spiritben.
3: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
2: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
4: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este?
5: Tánctanfolyamra, Gabikám!
4: De egyedül. És a férjed?
5: Remélem, hogy már ott vár.
4: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
5: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
4: És mégis honnan jött ez az ötlet?
5: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
4: És ki a tánctanár?
5: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
6: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
7: Ennyi volt a reklám. Rádió Antrit közlekedés.
8: És már meg is érkeztünk a legfontosabb útinfókkal. Sasi, mi a helyzet az utakon, mit látunk?
9: Rögtön mondom is. Az M6-os autópályán Vémén térségében, tehát a megyétől délre eső szakaszon az országhatár felé tartó oldalt lezárták, a forgalmat a szembejövő sávba terelik aszfaltozás miatt. Szintén az M6-oson, az M9-es csomópontnál az országhatár felé tartó oldalon, ahol a leállósávot és egy forgalmi sávot lezártak. A 6-os úton is vannak munkálatok, kaszállat zajlik a Sióhídtól a Tolnai M6 felhajtóig. Az 56-os főúton a Szőlőhegyi körforgalomtól tisztítják a burkolatot Bátaszékig, onnantól pedig a megyehatárig fakivágás zajlik. Előbbi útszűkület, utóbbi pedig félpályás lezárással. Bonyhád és Tevel között kaszálnak, ott is útszűkületre kell készülni.
8: No, én megközelítek a városra, ahol már azért eléggé megérénkült a forgalom. Vöröset látok az Újvárosi templomnál, a Kadarka utca végén, a Damjanics utcában, de már azért a központba befele jövet is elég sok az autó. A Mátyás Király utca környékén, ugye ott iskola is van, a postától egészen a kórházi kápolnáig sokan vannak, a Bezerédi utcai, a Szent István tér, ezek mind-mind elég forgalmas helyek mostanság. Itt a Szent Györgyi Albert utca, ott megint csak iskola van, óvoda van, ott is nagyobb forgalomra készüljön, ahogy az elkerülőn is, ott a volántelepi lámpa fogja a forgalmat, egyébként pedig a Csatári toroknál egy kicsit nehézkes behajtani a körforgalomba. Rendőrről, trafiról egy helyről kaptunk bejelentést, ez a Tengerici fellehajtó után van az M6-os autópályán Paksnál, Paks közelében, úgyhogy ezt meg is erősítették, ott a rendőr mindenképpen óvatosan haladjon arra is, meg persze bármerre is jár, közlekedjen óvatosan, körültekintően és persze türelemmel, ha pedig valami szokatlan tapasztalat, csörögjön nekünk a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy írja meg SMS Viber üzenet formájában a 30-as 944-44-en, és tartson velünk, mert hamarosan játszani fogunk, előbb viszont még itt van Dr. Albán, jó reggelt!
7: Antrit reggel!

0: Szép jó reggelt! Ez az Antwis reggel, 7 óra 42-kor itt vagyunk, és az időjárásunkra nézünk rá gyorsan. Mielőtt még játszanánk, ezt mondjuk el, hogy azért játszani is fogunk mindjárt.
1: Én már nagyon várom, nagyon izgatott vagyok.
0: Érdemes tehát velünk tartani, de előbb nézzük az időjárásunkat, mi a helyzet.
1: Oké, véget ért a szeptemberi kánikul, ez már érzékelhető is. Csütörtökön egy hidegfront hatására erősen felhős, borongos időben lesz részünk a térségben, de jelentős csapadék nem várható. Sokfelé lesz élénk az északnyugati szél, hajnalban 17, délután pedig 23 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Így van, jelenleg 20 fokot mutatnak a hőmérők és erősen felhős eget. Hát azt látszik, hogy tényleg elbújt a nap, egy pár percig látható volt egész szépen, de most már elbújt a felhők mögé.
1: És hűs is van, egyébként hűvös van, tehát érdemes most már tényleg azért felkészülni egy kis kabáttal.
0: Így van, de még a nyári ruha napközben azért
1: persze,
0: ott lehet a rövid,
1: lesz.
0: Kényelmes nyári ruha. Egyébként pedig ugye a pollen szezonban vagyunk nagyon benne, amire érdemes figyelni. A parlagfű pollenje magas, a gombáké pedig közepes póraszáma van jelen a levegőben, úgyhogy erre mindenképpen figyeljen, ha valamilyen tüneteket tapasztal magán, akkor forduljon orvosához. Hidegfronti hatásban lesz részünk, ami miatt az érzékenyek körében fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás problémák, keringési panaszok és még kopásos eredetű ízületi bántalmak is egyaránt jelentkezhetnek. A szelesebb tájakon pedig itt azért talán annyira nem lesz, de előfordulhat mi szintén ilyen fejfájásos panasz, ingellékenység, nyugtalanság. A kismamáknál akár könnyebben beindulhat a szülés ilyenkor, és a felhősebb, borongosabb időben lehangoltabb, a kesztelenebbek lehetünk. No, hát viszont ezt igyekszünk azért kompenzálni.
1: Mindenképp.
0: Annak ellenére, hogy a hűvösebb, szelesebb tájakon romlik a hő- és komfortérzet, illetve a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére kell azért figyelni. Mi pedig akkor tényleg kompenzáljuk ezt a lehangoltságot, keftelenséget, mert hogy játszani fogunk a következő percekben egy dalt követően. Két darab belépőt sorsolunk ki, egy páros belépőt a születi napokon rendezendő LL Junior koncertre a Babis Mihály Kulturális Központ felajánlásából egy mixelős játékban. A ma kedvencei meg a tegnap slágerei csúsztak össze, és ezt kellene.
1: Szerintem ez most egy picit könnyebb
0: lesz. Picit könnyű, könnyű lesz, úgyhogy érdemes bekészíteni a telefont. 74-444-444, egy dal, és jövünk is vissza, maradjon velünk.
2: Antrit reggel!

0: Jó reggelt, ez az Antvíz reggel, 7 óra 48-kor itt vagyunk. Ez a dal egyébként, bár május végén jött ki, még mindig ott van a toplisták elején, legfőképpen YouTube-on meg Spotify-on, és szerintem zseniális, de nem ezért vagyunk itt.
1: Így van.
0: Hanem a játék miatt, mert hogy összecsúsztak a dalok, a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei, úgyhogy segítségre van szükség, hogy kibogozzuk ezeket, kihez tartozik a dallam, és kihez az ének, ez igazából a kérdés. Egy jó válasz most koncertjegyet ér, a helyes megfejtő zsebre tehet egy páros belépőt a szeptember 19 LL Junior koncertre a Babits Mihály Kulturális Központ felajánlásából. Ez a Mix a Rádió Antriton. Jön a feladvány.

0: Kicsit lóba keveredtünk, de itt vagyunk, ez lenne a feladvány.
1: Szerintem most nagyon-nagyon kedves voltál, Levi.
0: Nagyon kedves voltam, nagyon egyszerű.
1: Igen, könnyebb, mint a tegnapi.
0: Egy dalról van szó, a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei közül, illetve kettőről. 74-444-444, ez a telefonszámunk, ezen lehet nekünk csörögni. Ha megvan, akkor mindenképpen érdemes. Megmutassuk még egyszer?
1: Hallgassuk
0: meg még egyszer.
1: Addig bulizunk egy kicsit mi is.
0: Egy nagyon-nagyon népszerű együttes.
1: Nem mondja semmit szerintem ezek után.
0: Nem mondja semmit.
1: Biztos vagyok benne, hogy felismerhető. Én felismertem, szerintem akkor más is.
0: Igen?
1: Igen. Picit zavarom, mondjuk ott az aláfestő zene.
0: Itt ez a lényeg, egy kicsit nehéz legyen azért mégis. 74-444-444.
1: Várjuk a hívásokat.
0: Ide várjuk a hívásokat. Koncertbelépőt lehet nyerni, ráadásul páros belépőt, ezt mindenképpen érdemes hangsúlyozni. Úgyhogy azért egy kis segítséget, na...
1: Én nem szeretnék adni.
0: Nem szeretném.
1: Nem, ez annyira, szerintem aránylag könnyű.
0: Akkor adnék az alaphoz egy kis segítséget.
1: Jó.
0: Ez egy feldolgozás az alap. Uh-huh. Ez a ma kedvencei, ezt talán el lehet árulni, igen, hogy a ma kedvencei közül van az alap. Uh-huh. És egy feldolgozás méghozzá egy nagyon ikonikus dalról, a Kékekről. De ennél többet nem mondok. Nem ez a címe egyébként, de ennél többet nem szeretnék mondani. Hát az éneket meg talán nem kell bemutatni.
1: Szerintem sem.
0: Sőt, szerintem, hogyha valaki nem is ismeri, már csak amúgy is, mert...
1: Mert utána én is elkezdtem egyébként énekelni, hogy megmutattad. Úristen, mondom, nem tudom, nem igaz, hogy nem tudom.
0: Na harmadjára is megmutassuk? Mutassuk meg.
1: Jó.
0: Remélhetőleg senkit nem zavar össze az alap, ami alatt a...
1: Bízom benne.
0: Dübörök. Bár talán pont ez a lényeg.
1: Érdekes, hogy tegnap sokkal hamarabb...
0: És van egy telefonunk, megérkezett.
1: Hajrá.
0: Rádió Antrit, jó reggelt, élő adásban van.
2: Jó reggelt, én a játékra jelentkeztem.
1: Jó reggelt.
0: Megvan a megfejtés esetleg?
2: Hát az ABBA együttes.
0: Az ABBA együttes.
1: Hurrá, ez
0: és
1: a szuper.
0: Gimme, gimme. Gimme, gimme, gimme, hát nagyon gratulálunk hozzá.
2: Köszönöm.
0: A nyeremény egy páros belépő az LL Junior koncertre. Természetesen jár is a taps.
2: Köszönöm szépen.
0: Köszönjük, hogy velünk játszott.
1: Köszönjük
0: arra
1: szépen,
0: kérjük,
1: gratulálunk.
0: Ne tegye le a telefont, egyeztetjük a részleteket pillanatokon
2: jó,
0: belül.
2: Jó, rendben.
0: Addig pedig egy Robbie Williams Feels dallal megyünk tovább. Maradjon velünk.
3: Antrit reggel. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Robbie Williams Dalauzán, 7:56-kor. Jó reggel, ez az Antrit reggel. Meg lehet a nyertesünk.
1: Áll Istennek, igen.
0: Gratulálunk
1: izgultam
0: neki.
1: Egyébként, hogy nem fog senki betelefonálni.
0: Igen, de ha most esetleg nehéz volt a feladvány, és ezért nem telefonált, vagy lemaradt volna róla, akkor délután még Dáviddal játszhat majd, ezt ne feledje. Uh-huh. Úgyhogy érdemes minket hallgatni egész nap a páros koncertbelépőkért, a junior koncertbelépőkért.
1: Meg hát ugye egyébként is érdemes bennünket
0: természetesen,
1: hallgatni.
0: Hát egyébként is érdemes, így van. No, összegezzük akkor az óránkat. Miről volt ma reggel szó?
1: Az volt a kérdésünk, hogy mi volt a legfurcsább szokása a párodnak, mikor megismerted? Tehát elég érdekes válaszok jöttek egyébként.
0: Igen, ugye itt a férfiak voltak többségben.
1: Igen, de Évi ugye azt mondta, hogy neki az volt a furcsa, amikor a párja neki állt szombaton takarítani, hogy ez olyan fura. De utána rájöttem, hogy amit beszélgettünk, ugye, hogy az, hogy férfi takarít neki, az volt a fura. Nem az, hogy szombaton
0: az, hogy
1: neki
0: szombaton
1: állt takarítani, vagy egyáltalán takar. Nem, nekem az volt a fura, hogy ez miért fura neki. Tehát szerintem egy tök normális dolog, hogy férfi is takarít, vagy nem egy besegít, hanem ugyanúgy csinálja a dolgokat, mint te, és megosztjátok a munkát, de aztán kiderült, hogy az egyik kint, a másik bent végzi a feladatokat, így azért, mert tök jó.
0: Igen. Aztán volt.
1: Vagy például Bélának ugye az a beszélgettük, hogy végig kellett hallgatni a kedvesét.
0: De most már ő is szóhoz jutott.
1: Hát lehet csiszolódni, azért én is azt gondolom.
0: Igen.
1: Vagy például ugye a rendmániát mondta Bandus, az is nagyon furcsa volt a számára, ez a tisztaságmánia, de ezt is meg lehet szokni. Nagyon igen. Szépen szerintem.
0: Amikor mondta Bandi, hogy eldobta az oknit, és mielőtt leesett volna, elkapta, akkor egy kicsit a kleptomániára gondoltam, de nem, szerencsére nem.
1: Nagyon gyors volt,
0: a
1: igen.
0: A tisztaságmánia miatt esett, nem huppant a földre az okni.
1: Vagy Ákosnál ugye itt a közös fürdőzés, gyertyafényé.
0: Gyertyafényé, kizárólag gyertyafényé. Vannak érdekes dolgok.
1: És Norbinál volt szerintem ez a teljesen egyszerű. Nem volt igazán semmi, hanem inkább ott az, hogy a kisfalusi létből igen, kellett megszokni mondjuk egy nagyvárosi rohanást, egy pörgős életet, és úgy olyan csiszolódtak össze.
0: Így van. No, hát akkor köszönjük a napi ötösnek, meg köszönjük a játékosunknak, hogy játszott velünk, gratulálunk neki még egyszer, és megyünk tovább a következő órában. Témázgatunk már, az ön véleményére is kíváncsiak leszünk, 74-444-444, ez a telefonszámunk, illetve megoszthatja velünk akár már a Facebook oldalra posztolt posztunk alatt is komment formájában igen, a véleményét, mit gondol, meg a tapasztalatait, úgyhogy ezzel megyünk tovább a híreket követően, maradjon velünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád. Kísérletek. Illúziók.
5: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy- és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottkebzeskukac.csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
6: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra? Vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
7: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este?
8: Tánctanfolyamra, Gabikám!
7: De egyedül. És a férjed?
8: Remélem, hogy már ott vár.
7: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
8: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
7: És mégis honnan jött ez az ötlet?
8: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
7: És ki a tánctanár?
8: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
9: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
3: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
10: Idén is lehet pályázni a kerékpáros barát címekre. Még több mint 10 robbanótest vár kiemelésre a Dunamedréből. Szilikon kenyérsütő formát hívtak vissza a forgalomból. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Még több mint 10 robbanótest vár kiemelésre a Duna medréből Budafoknál. A Magyar Honvédség tűzszerészei az alacsony vízellás miatt folyamatosan dolgoznak a térségben. Hétfőn egy 250 kg-os amerikai típusú légibombát emeltek ki a folyóból, de a mederben további veszélyes eszközök maradtak. Ezek között a Honvédség tájékoztatása szerint egy feltehetően 1000 kg-os légibomba is található. A robbanótestek kiemelését az MH1 Honvéd tűzszerész és hadihajós ezred szakemberei végzik. Települések, munkahelyek és közintézmények jelentkezhetnek a kerékpáros barát település, munkahely és közintézmény idei pályázatra. Azok pályázhatnak sikerrel, akik tavaly fejlesztésekkel vagy szemléletformáló programokkal tették biztonságosabbá és zöldebbé a környezetüket. A közintézmények között óvodák, iskolák és önkormányzatok is indulhatnak. A pályázatokat október 30-áig lehet benyújtani elektronikusan a KTI felületén, az eredményhirdetés pedig novemberben várható. A kezdeményezést 2006-ban indították, célja pedig, hogy a kerékpár egyre nagyobb szerepet kapjon a mindennapi közlekedésben és a munkába járásban. Határérték feletti illékony szerves anyagtartalom miatt kivonták a forgalomból az Ambition Cherry márkájú szilikon kenyérsütő formát, közölte szerdán a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A visszahívás a 25x13x5 cm-es szilikon sütőformát érinti. Magyarországon a Kínában gyártott terméket a Dayar Kft. Forgalmazza és a Tesco üzleteiben értékesítik. Az illékony szerves anyagtartalom élelmiszerrel érintkező tárgyaknál szennyeződést, íz- és illatromlást, mikrobiológiai kockázatot, esetleg mérgező vagy allergén hatást okozhat nem megfelelő ellenőrzés esetén. Katasztrofális az idei betakarítási szezon Békés megyében. Az elmúlt 10 év legrosszabb hozamát mérték a növénytermesztők. Az aszály súlyosabb volt a 2022-esnél is, állapította meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés megyei Aratási Koordinációs Bizottsága. Az aszály olyan mértékű, hogy még a parlagfű sem bírja, összegezték a szakemberek a bizottság ülésén. Napraforgót 99 ezer hektáron vetettek, a terület 60%-ának betakarítása után a megyei átlag másfél tonna hektáronként. Kukoricát idén 34 ezer hektáron vetettek, ám 6800 hektáron most is silózták a terményt. A megmaradt kukorica területnek körülbelül 40%-át takarították be, az átlag 1,6 tonna hektáronként, de Orosházán volt, ahol 0,7 tonnás eredmény született.
3: Rádió Antrit időjárás.
10: Felhős idő valószínű, általában több órás napsütéssel, napközben néhol lehet időszakos eső, zápor, majd estétől nyugat felől nagyobb területen növekszik a csapadék kialakulási esélye. Az északnyugati-nyugati szelet élénk helyenként erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
11: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
12: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
11: www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Szép jó reggelt, ez az Antrit reggel. 4 perccel járunk 8 óra után szeptember 10-én csütörtökön. Én Vörös Levente vagyok, és itt van velem továbbra is Sasi.
1: Jó reggelt,
0: Sasi. Jó reggelt. No, hát belevágunk a Beszéljünk Róla óránkban, amelyben ezúttal az a témánk, hogy...
1: Önt is félrevezette már a mesterséges intelligencia?
0: Igen, ugye itt van ennek egy apropója, ezt is elmondjuk majd, illetve Sasi is kísérletezgetett itt a félrevezetéssel.
1: Igen, meg hát gondoltam, ugye, hogy gondoltuk, hogy leginkább te gondoltad, aztán utána már én is, ugye egy korunk egyik legmeghatározóbb technológiája, ugye a mesterséges intelligencia, és próbáljuk áttekinteni ugye fejlődését, alkalmazási területeit, előnyeit, hátrányait.
0: Igen.
1: Hogy
0: most
1: hol lehet használni.
0: Újra a reflektorfénybe kerül egy picit, a nem is olyan messze lévő hírek kapcsán, úgyhogy ezzel folytatjuk. Ha önnek is van esetleg ilyen története, amikor átverte önt a mesterséges intelligencia, mindenképpen ossza meg velünk 74-444-444 vagy 30-as-944-44 az SMS és Viber számunk, de a Facebook posztunk alatt is hozzászólhat a kommentekhez, addig pedig elve megszűnnek el, maradjon velünk, jó reggelt!
3: Az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Jó reggelt, ez az Andris reggel, 8 óra 11-kor, szeptember 10-én csütörtökön járunk, és már a beszéljünk róla óránkban témázgatunk méghozzá.
1: A mesterséges intelligenciáról. Önt is félrevezette már a mesterséges intelligencia? Ugye magát a fejlődését, alkalmazási szokásokat, előnyöket, hátrányokat próbáljuk egy picit boncolgatni.
0: Meg
1: saját, igen, saját tapasztalatokat, ki mit látott, hallott.
0: Ha önt is átverte már, akkor mindenképpen oszta meg velünk történetét, mert kíváncsiak vagyunk rá. 74-444-444 vagy 30-as-944-44 az SMS és Viber számunk. Na hát egyébként az alapja, igen, az apropója, több dolog is ennek.
1: Az egyik, azt mondd el te.
0: Az egyik, amikor is a turista tömegek lették el a dobrudzsai falut, hogy a ChatGPT által bekamúzott halászlé fesztiválon vegyenek részt. Tehát ez egészen hihetetlen, több szürreális, több mint 10 turistabusz érkezett a múlt hétvégén a dobrudzsai Lipovánok halászlé fesztiváljára, ez a Duna-Delta környékén van. Uh-huh. És a vendégek lelkesek is voltak, az úti cél stimmelt, egyetlen egy apróság hiányzott, maga a fesztivál, amiről
1: azt nem értem levő, hogyha valahol elmész egy fesztivál előtt, azért csak érdeklősz, csak lesz egy Facebookon, mert csak lesz egy hirdetést, nem?
0: Érdeklődtek, beírták.
1: De rossz helyen.
0: Beírták, aha, és megkérdezték, hogy van-e halászlé fesztivál.
1: Vagy esetleg felhívom a fesztivál helyszínét, mondjuk, nem? Hogy a fesztivál szervezője. Ezek mindig olyan furú dolgok
0: de
1: nekem, hogy...
0: nem, Sasi, igen? Nem. Miért hívnád fel? Én megfogja az ember, kiveszi a telefont a zsebéből, uh-huh, és annyit ír, van Lipován fesztivál Zsurovlikán, vagy Zsurovkán, Zsurilovkán egészen uh-huh, pontosan. Zsurilovkán, uh-huh, halászlé fesztivál. És azt írja, igen, rotyog a halászlé, várják a turistákat, az érdeklődőket, megy a zene, táncolnak, minden rendben van.
1: Igen, de ezt hol érdeklődöd meg?
0: Hát beírod a mesterséges intelligenciát.
1: Én ezt értem, de szerencsétlen lehet, hogy ezt meg a tavalyi évi ott adatokat adta be egyébként, meg az élményeket.
0: Kis
1: én is jártam így.
0: Kézikönyv.
1: Itt Tolna megyében egyébként szerettünk volna menni ilyen pince faluba, és ott is minden évben van nagyon szép fesztivál, több helyszínre ugye lehet befizetni és menni, közben ugye finom borokat kóstolni, és egyszerűen nem találtuk meg az aktuális évi programokat, csak mindig az előző évit tolta be. Tehát ilyen esetben az ember azért kételkedik egy picit, hogy akkor most tényleg elinduljunk-e, vagy inkább akkor utána érdeklődjek, és akkor találtam egy telefonszámot, és kiderült, hogy nincs ott sem. Abban az évben nem
0: de
1: volt.
0: De azt
1: például
0: írta a mesterséges intelligencia, hogy
1: igen, igen, hogy van, igen, igen, igen, jegyet is lehet venni, mindent lehet venni, és egyszerűen nem jutottunk el sehova, és akkor furcsa volt, ugye, hogy valamit nem oké, nem működik.
0: Igen.
1: És akkor én szerettek azért biztonságra törekedni, meg az, ugye, amit mondtál is, utána a polgármester is,
0: na,
1: is
0: igen,
1: megkérdez.
0: Igen, igen. Hát ott a szervező, a maga az önkormányzat, igen, a polgármester volt, és ő fogadta ezt a több mint 10 busznyi turistát, akik érkeztek halászlevet kóstolni, és hát ő is értetlenül állt a dolog előtt, uh-huh, majd uh-huh, rápróbált, ő is beírta, és megkérdezte, hogy akkor most mi a helyzet a fesztivállal, uh-huh, és a ChatGPT erősködött neki, hogy már pedig itt éppen rotyog a halászlé, közben meg sehol
1: semmi nem volt. Hú, de kellemetlen. Igen.
0: Hát igen. De az is érdekes egyébként, hogy ennek az utazási irodák mennyire mellé futottak, akik uh-huh, meghirdették uh-huh, a programot. Uh-huh.
1: Tehát na akkor meg például az utazási irodának a szervezője volt szerintem nagyon figyelmetlen.
0: Lehet hogyha ő is a mesterséges intelligencia.
1: De nem szabad hagyatkozni. Mindig azt mondom, hogy ott, ahol gépekről beszélünk, nem szabad szerintem maximálisan hinni. Ő is tévedhet, úgy, hogy mi emberek is tévedhetünk. Főleg, hogyha ennyire sok embert szervezel be, utaztatod, valószínűleg, hogy nem is annyira fiatalok. Tehát én mindig azt mondom, hogy mindig ötször inkább utána járok valaminek, és lefixálom.
0: Na de legalább útközben szép volt a táj, biztos.
1: Meg jókat beszélgettek, szerintem ott volt mellett egy kis alapozás is, jókat mesélgettek, sztorizgattak.
0: Igen, aztán sztorizgatják majd az unokáknak, hogy jár kis unokám, lyukra futottunk Zsurovlikán.
1: Mondjuk ez akkor kellemetlen, de mondjuk 10 év múlva, amikor elmeséled, akkor már te is nevetsz rajta egyet, biztos.
0: Abszolút, megszépül. Hát,
1: igen, megszépül, igen, az igen.
0: No, hát a mesterséges intelligenciával át lehet verni az embert, van, aki erre direkt is rámegy.
1: Uh-huh, tapasztalunk is elég sokszor.
0: Tapasztalunk is sajnos ilyeneket. Meg hát vannak most már az általa generált dalok, például.
1: Így van, fotók, történetek, így van, plakátok, szövegek, rengeteg helyen használják, amit lehet ugye jó célra is használni, és lehet sajnos átverésre is. Igen.
0: No, önnek van-e sztoria, mi is azért még hozunk egyet-kettőt, ha van valamilyen tapasztalata a mesterséges intelligenciával, mindenképpen csörögjön 74-444-444, ez a telefonszámunk, vagy a 30-as 944-44, ilyen SMS és Viber üzenet formájában is megoszthatja velünk, de a Facebookon is ott a posztunk, oda is várjuk a kommenteket, addig pedig a Daft Punk dala érkezik. Jó reggelt! Antrit reggel!

0: Jó reggelt, ez az Antit reggel, 8 óra 23-kor, lassan 24-kor folytatjuk a Beszéljünk róla óránkat, amelyben ezúttal azt a témát feszegetjük, hogy...
1: Önt is félrevezette már a mesterséges intelligencia?
0: Igen, azért jó, hogy itt van velünk, de
1: mégis... Sok mindenre lehet használni, sok jó dologra.
0: Mégis vannak hátulütői.
1: De így van, sok hátránya is van, sok megtévesztés van, átverés van. Elmeséljem az én történetemet.
0: Meséld el, kérlek. Mert ugye eddig arról beszéltünk, hogy a turistákat átverte egy hamis információval. Igen. De milyen az, amikor a mesterséges intelligenciát hamis információ átadására direkt használják fel?
1: Ez nem volt annyira direkt, és nem akartam senkit vele megbántani, pont azért, mert reggel ugye nagyon sokszor szoktuk mi is, hogy legalábbis én sokszor használom, amikor híreket keresünk, eseményeket, információt gyűjtünk, ugye igénybe venni a mesterséges intelligenciát, és eszembe jutott, hogy egy kedves ismerősöm mutatta nekem, hogy a gyerekekkel játszottak, és hogy volt egy képe, és hogy mellé ugye oda szerkesztettek egy másik embert, és eszembe jutott, hogy akkor ezt ki kellene próbálni, hogy milyen hatása lesz, és találtam egy fotót, nem olyan rég készült rólam a Balatonon, és akkor megkértem a mesterséges intelligenciát, ugye a ChatGPT-t, hogy akkor egy hozzám illő férfit akkor szerkesszen oda. És így nézegettem, és eszembe jutott, hogy na, most megtréfálom itt az ismerőseimet, és csak a történetekbe tettem ki, pontosan azért, mert azt is tudjuk, ugye, hogy az emberek nagyon szeretnek érdeklődni, kíváncsiak, kutakodnak, mindent is tudni akarnak a másik életéről, hogy sokkal többen meg fogják nézni magát a történetet, mint mondjuk, hogyha egy posztba kiraknám.
0: Abszolút.
1: Ugye 1080 felett volt a megtekintések száma, tehát teljesen megdöbbentő volt számomra. Általában ez a 4 és 600 között volt, ugye az a szám, amit szoktam így látni a napi kirakott történeteimhez. És ugye 2 percen belül jöttek már az üzenetek egyébként Messenger, egy úristen, hogy ki és hogyan, és annyira megdöbbentő számomra, hogy ennyire nem ismernek az emberek. Hát nagyon sokszor szoktam persze posztolni, hogy merre járok, mit csinálok. Ez mindig azért, hogy megmutassam, hogy milyen szép helyek vannak. Nagyon sokszor szoktam egyébként Szekszárd városáról is, vagy akár, hogyha itt elmegyek valahova egy programra azt megmutatni, de soha nem szoktam magam mellé kirakni például embereket. Többes számban írok, tehát az, hogy barátokkal megyek, családdal. Nagyon-nagyon ritkán szoktam, és mindig engedélyt kérek arra, hogy valakit kitehessek az oldalra, mert sokan nem szeretnek szerepelni.
0: De
1: az, hogy egy férfivel látnak, és hogy ez most valaki biztos, hogy örült neki, vagy nem tudom, hogy örült neki, de rengeteg szívecskét kaptam, rengeteg
0: üzenetet.
1: De
0: megkérdezted, hogy kirakhatod-e?
1: Nem a ChatGPT-től megkérdeztem, nem kérdeztem meg tőle, nem kérdeztem meg, ez az én döntésem volt, pont azért egyébként, hogy milyen hatása lesz, hogy tényleg felismerik esetleg az emberek, hogy ez nem egy valós kép, vagy nem tudom, hogy velem együtt fognak ott nevetni,
0: azt
1: hogy vicceskedtem.
0: Nem szeretsz engedély nélkül másokról.
1: Az embereket megkérdezem, akik az én barátaim és az én családtagjaim. Őt nem kérdeztem meg, mert ő nem ember.
0: De attól még a jogai ugyanúgy megvannak, például az ilyen szerzői jogok.
1: Valószínűleg, hogy azért is csinálta nekem, hogy ez nem, azért csinálja az ember ezeket a fotókat, meg azért csinálják a különböző montázsokat, hogy utána azt felhasználják valahol, nem? Nem magadnak, hogy nézegesd.
0: Azért van ennek egy bizonyos szabályozása, bőven mélyebb annál, mint hogy én generálgatok, és akkor közzéteszek azt, amaszt.
1: Most egyébként nagyon sokan megfigyelted, most egy 80-as évekbeli fotókat tesznek ki az emberek, most ez az új játék, ez
0: Hódi. Minden plakát, mesterséges intelligenciával generált. Igen. Őszintén szólva, én nem tudom, de ránézek, és elkap a
1: Na szóval itt a kísérletnek egyébként ez volt a lényege, az, hogy mennyire ismerjük egymást, mennyire figyelünk oda, mennyire érdeklődsz, mennyire nézel a hírek után, egyáltalán bármi után, vagy ami jön így veled szembe, ezt rögtön elhiszed. És rögtön, hogy hangot adsz neki esetleg, és hogy... Na és akkor utána azért is tettem ki egyébként az oldalamra
0: mindenki
1: a különálló eredeti képet, meg utána a szerkesztett képet, hogy egy picit azért tanuljunk és legyünk óvatosak, azért ott az elmúlt években már megtanulhattuk azt, hogy amit látunk, az nem biztos, hogy igaz, és nem úgy igaz. Tehát, hogy picit legyenek bennünk azért kételkedések, kétségek, kérdések.
0: Én mindig azt mondom, fenntartásokkal kell kezdeni.
1: Na, pontosan, köszönöm szépen. Igen, hogy
0: az információkat is.
1: Információkat is,
0: meg
1: így van.
0: Már a
1: így van,
0: is,
1: meg a képeket is, igen.
0: Képek között
1: de egyébként, aki az online világban benne van, sok influencert követ, mondjuk, ugye itt van most már a különböző alkalmazások, hogy ne emeljünk ki egyet sem. Tehát ott is, ha megnézed, hogy például a nőknél nagyon sokszor észre lehet venni, hogy mennyire sok ugye ez, amikor valamit, minek mondják filter. Azt az alkalmazást, hogy filtereket használnak,
0: nem alkalmazás,
1: így van.
0: De igen.
1: De ez is benne van de egy alkalmazásban a lehetőség, nem, de hogy már azzal kezdődött az egész, igen, hogy tehát nem az igazat adjuk, nem a valós dolgokat adjuk ki, hanem egy picit már próbálunk ferdíteni. Tehát ezen a mesterséges intelligenciát erre is rá lehet venni, meg hát nagyon sok minden másra is természetesen. Nekem mondjuk a másik kedvencem, amikor fölhívok egy szolgáltatót, és bejelentkezik a Vanda. És akkor a
0: én
1: Vandával...
0: imádom Vandát.
1: Imádod?
0: Persze, a legegyszerűbb.
1: Úristen.
0: A legegyszerűbb, elmondom, mi a probléma, internet probléma van, azt mondja, hogy ezt csináld, azt mondja, hogy kapcsolom a megfelelő ízet, és kész.
1: Nem, nekem volt egy probléma, meg én kaptunk egy levelet, és valószínűleg én azt gondolom, hogy csaló levél volt, csaló e-mail volt, néztem is az e-mail címet, tehát egyértelmű volt számomra, hogy itt nem az a szolgáltató küldte ki, akire gondoltam, és ugye a Vanda jelentkezett be. Vandának ezt nem tudod elmagyarázni.
0: Már hogy
1: leírtam, nem, írtam, hogy kaptunk egy ilyen levelet, ilyen e-mail címről, szerintem ez csalás, kérlek segíts. És semmit nem tudott. Folyamatosan küldött számlainformációt, kérek. Nem tudom én mit kérek. Nem tudta értelmezni a kérdést.
0: Ja, de akkor kapcsoljon egy ízét, és
1: de nem tudott kapcsolni. 10 percig itt elszórakoztattuk egymást, és utána mondtam, hogy jó, akkor ezt most itt fejezzük be.
0: Na. Hát jó van. Akkor egyelőre ennyit most a mesterséges intelligenciáról, mert azért néha zenélünk is kell, és fogunk is, meg az ön véleményére is kíváncsiak vagyunk, úgyhogy ossza meg velünk, hogy önt átverte-e már a mesterséges intelligencia, ha igen, akkor valami vicces sztória is van, mindenképpen kíváncsiak vagyunk rá, 74-es körzet, 444-444, ez a telefonszámunk, vagy a 30-as 900.

0: kiállítások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
1: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvr.hu.
2: Ennyi volt a reklám. Ez az Antrit reggel.

0: Jó reggelt, ez az Unfit reggel, 8 óra 37-kor folytatjuk beszélgetésünket a mesterséges intelligencia hátulütőiről.
1: Így van,
0: tulajdonképpen,
1: így van.
0: Na, beszéljünk róla óránkban, az ön véleményére is kíváncsiak vagyunk. Mi a pontos kérdésünk?
1: Az, hogy önt is vezette már félre a mesterséges intelligencia?
0: Szerintem például. Ugye lehet akár egy kérdés kapcsán, amit fejteszünk neki közvetlenül, vagy olyan képek, tartalmak, videók, hangok, amik így jönnek van velünk szembe az interneten. Ugye rengeteg ilyet látni, rengeteg ilyen mesterséges intelligenciával meggenerált szobrot, meg mindenfélét, ami amúgy nem létezik. Szépen akarok fogalmazni, és akkor mindenki írja, hogy de gyönyörű, alkotó milyen csodás, meg minden. És történt ilyen egyébként, még a közmédiát is átverték.
1: Azt a mindenit.
0: Volt egy sajnos egy olyan eset, hogy a közmédia hát jól benyelte ezt a bizonyos AI képet, és beolvasták a híradóba, hogy a néni az úton milyen szépen kirakta a gyümölcsökből talán egy lófejet ábrázoló ilyen képet, gyümölcsökből, vagy zöldségekből, és konkrétan bemondták a közmédiában, ez az M1-en volt, hogy milyen gyönyörű, de a néninek hat lábúja volt, az senkit nem zavart. Mert jó, nyilván van, akinek hat lábúja van, de azért ez mégis.
1: De merült volna fel ez, hogy a néni mondjuk ott a gyalogátkelő helyen, vagy
0: nem,
1: az
0: nem,
1: útkezde,
0: ez
1: vagy
0: ez
1: hol?
0: Nem, ez egy teljesen poros út, elhagyatott izé, és egy idős, szegény néni rakta ki egy gyönyörű lovas képet, és ezt így hüledezve mondta a műsorvezető.
1: Hát,
0: és én meg így fogtam a fejem, hogy atya úristen.
1: Igen.
0: És szerintem nagyon sokan voltunk még. És ha jól tudom, akkor egyébként le is vették a hivatalos oldalakról, archívum oldalakról, mert valószínűleg rájöttek, hogy ez nagyon gáz volt. Ez talán egy éve lehetett.
1: Hát itt van egyébként az egyéni felelősség is, én azt gondolom, hogy mit hiszünk el, és mit nem hiszünk el, és amit nagyon sokszor látsz is, az sem biztos, hogy még mindig igaz. Nagyon nehéz ez szerintem, tehát én is sokszor úgy vagyok, hogy ránézek egy képre, hogy még egy kis hülye, naív is vagyok ugye sok esetben, és én tényleg, hogyha valami szép dolog történik, vagy jó dolog, ezt én is el tudom hinni. De hát most már tényleg úgy közlekedik az ember, hogy most már azért mindent ne higgyünk el.
0: Igen, mindent ne higgyünk el, ezt fenntartásokkal kell kezelni, de amikor meg tényleg olyan van, amit el kell hinni, és hiába mondom, hogy ez így van. Ez így van, de nem, mert ez biztos, hogy mesterséges intelligencia, ez biztos, hogy generálták, ez nem így van, és átbillen a mérleg.
1: Meg egyáltalán elgondolkodunk ezen például, hogy mi naponta hányszor használjuk például mesterséges intelligenciát, vagy mihez használjuk. Ez is egy érdekes kérdés. Nem, hogy nem is gondolod, hogy használod, de végül is mégis felhasználó vagy valamilyen szinten.
0: Igen.
1: A munkánk során, akár a tanulás során, az utazás során.
0: Pláne mióta a Google beépítette a keresőjébe az automatikus AI válaszokat a saját modelljével. Szóval, hogyha valaki beír valamit, mondjuk azt, hogy milyen tünetei vannak a megfázásnak.
1: Igen.
0: És ezt én be is pötyögöm most.
1: Na,
0: éppen,
1: okay.
0: Hogy
1: meg
0: kiderüljön, milyen tünetei vannak a megfázásnak, ugye ez a kérdés.
1: Igen, mert szeretjük magunkat ugye nagyon öngyógyítani, ez jellemző azért ránk.
0: És azt mondja az első találat, ami nem egy gyógyszertárnak az oldala, azt mondja nekem az AI, hogy a megfázás vagy nátha tünetei fokozatosan alakulnak ki, és leggyakrabban torokfájással vagy torokkaparással kezdődnek, és itt még hosszan taglalja a leggyakoribb tüneteket csoportosítva, meg megfázás influenza közti különbséget, de hogy már tulajdonképpen ezzel generáltunk, úgyhogy nem léptünk be semmilyen oldalra, csak rákerestünk.
1: Igen.
0: És csak, vagy csak beírom, hogy Jason Statham filmjei, most nem tudom, honnan jönnek ilyenek, akkor is egyből kidobja az AI alapú áttekintést.
1: Igen.
0: A filmek listáját a filmkatalógus.hu oldalon találja meg teljes részletességgel, és akkor itt vannak az ismert, meg kedvelt filmjei, meg blablabla, blablabla. De én nem akartam mondjuk az AI-jal keresni, és mégis.
1: Egyébként érdekes, hogy én például, amikor edzéseket, ugye próbálok egy edzésterveket is írni, én is igénybe vettem egyébként, hogy picit segítsen már, egy picit más legyen, hogy legyenek ötletek, nem mindig ugyanazt. Ugyanazokat írja egyébként, amiket mi is alkalmazunk és használunk, tehát arra is nagyon jó.
0: Igen.
1: Tehát ezt is úgy át kell nézni azért, hogy nem mindegy, hogy kivel végezteted azokat a gyakorlatokat, de akár egy receptet keresek például, arra is nagyon jó. Vagy nagyon sokan ugye most használják a tanulásnál, főleg ugye idegen nyelv tanulásnál. Én ezt egy kicsit olyan kételkedve, nem tudom, tehát azért egy angol tanárnőnél, amikor ott ülsz vele szemtől szemben, és kijavítja a hibákat, kijavítja a kiejtést, megpróbál a te tudásod, a te szintedhez mérten, az életkorodhoz szinten, a haladásod szintjéhez mérve egy órát tartani, nem tudom, mennyire tud mondjuk akkor egy mesterséges intelligencia, egy robot.
0: Én bepipulok, amikor a mesterséges intelligenciával beszélgetek, ugye lehet már hangalapon is beszélgetni, és nem vagyok egy ideges típus, de rendkívül dühös tudok lenni, amikor nem érti, amit mondok, nem arra válaszol, amikor nem válaszol, vagy én nem is tudom, tehát fel tud húzni rendesen.
1: Ez éveken keresztül.
0: Csak azt próbálja ki, akinek erős az idegzete.
1: Bennem azért mindig bennem van, ugye mi annak idén orosz tanultunk, és hát orosszal nem sokra megyünk, meg nem is érdekel, megmondom őszintén.
0: Kagyila.
1: Tehát nálam az angol nyelv, ami nagyon erősen kellene, hogy jelen legyen az életemben. Harasson. Köszönöm szépen. És nagyon sokszor jártam már magántanárhoz, nagyon szerettem, és megint eldöntöttem egyébként, hogy elmegyek, mert ugye vannak ezek a különböző alkalmazások, nem tudom, hogy szabad-e ilyenkor kimondani, vagy nem.
0: A Duolingo-ra gondolsz.
1: Igen, na. És ezt egy éven keresztül minden reggel és minden este 20 percet azt ütemeztem be magamnak, hogy fogok tanulni.
0: Sikerült?
1: Figyelj, tragikus. De olyan mondatokat kellett alkotnom, hogy így néztem, hogy az elefánt kék.
0: Tragic.
1: Az életben nem használunk ilyen mondatot, meg na mindegy.
0: De
1: azért attól független használtam, egy idő után viszont olyan stresszt okoztam ezzel saját magamnak, hogyha mondjuk reggel később keltem, fáradt voltam, este nem volt már rá időm, na, úgyhogy nem, és úgy mindenképpen most akkor meg én úgy gondoltam, hogy akkor személyesen angoltanárhoz fogok járni, igen, mert én azt gondolom, hogy az még mindig kifizetődőbb egyébként.
0: Fontosak a személyes kapcsolatok, és ezt is a mesterséges intelligencia egy kicsit a háttérbe szorítja. Uh-huh. Na de önt verte már át ez a mai kérdésünk, a 74-es körzet 444-444-es számon csöröghet nekünk, ha esetleg ön használta, vagy valahogyan mégis képbe került, ön elé került valami, amivel sikerült önt átverni.
1: Én meg van kis vicces sztorira úgy számítanék, hát ha valakivel történt valami.
0: Igen, én is elmondom majd az enyémet.
1: Jó, kíváncsi
0: nagyon,
1: vagyok.
0: Nagyon nekiálltam veszekedni vele, de előbb meghallgatunk egy dalt. 74-444-444, ez a telefonszámunk, vagy a 30-as 944-444, ilyen SMS és Viber üzenet formájában is megírhatja nekünk, hogy mit gondol. Maradjon velünk! Ez a Szandrit reggel!

0: Jó reggelt, ez az Antwit reggel, beszéljünk róla. Óránkban vagyunk 8 óra 51-kor, szeptember 10-én csütörtökön, és érkeztek a témánkra telefonok, de előbb mondjuk el mi a témánk, aztán meghallgatjuk a véleményeket.
1: Önt is vezette már félre a mesterséges intelligencia? Vagy verte
0: ez,
1: át,
0: ez itt
1: akár,
0: a kérdésünk,
1: igen,
0: és,
1: igen.
0: És volt telefonálónk a vonalban, úgyhogy hallgassuk meg őket. Rádió Antwit, jó reggelt!
2: Épp a reggelt kívánok, Attila vagyok.
0: Jó reggelt!
1: Jó reggelt!
2: Hozzászólnák a mesterséges intelligenciához.
0: Hallgatjuk.
2: Hát megmondom őszintén, már beszéltem róla, hogy én most egy elég komoly betegségen vagyok túl, és elég rendszeres látogatója vagyok a Pécsi Onkológiának. Külön megkért az orvos rá, hogy ne a mesterséges intelligenciára hallgassak. Mert az mégiscsak adatokból van, és az adatokat akár tévedés, vagy valami történik, a mesterséges intelligencia nem fog vállalni érte felelősséget. Mert az azból áll, hogy mi viszük be az adatokat, ha jól tudom.
0: Hát nagyjából.
2: Bár, vagyok hozzá, azt mondják a fiatalok, nem én ilyen régi módi vagyok, és biztos vagyok benne, hogy ezt emberek viszik be ezeket az adatokat.
0: Igen, abszolút.
2: És az ember tévedhet.
1: Így van.
2: Na, és akkor ő meg viszont, hogyha akármi történik végén, a mesterséges intelligencia nem fog vállalni semmiért felelősséget.
0: Nem bizony.
2: Úgyhogy én csak ezt szerettem volna hozzáfűzni, hogy se gyógygombát, meg ilyen varázsgombát ne vállaljak fel, és ne, hanem csak amit ő megmond e szerint, és több mint valószínű, hogy így fogom továbbra is élni még ezen a világon.
0: Legyen így. Köszönjük szépen a
2: véleményt.
1: Köszönjük, szép napot.
0: Minden jót, szép napot. Egyébként ez veszélyes, tehát amikor az ember már azt mondja, hogy ő nem akar az orvoshoz fordulni, mert megkérdezi inkább a mesterséges intelligenciát, az ott veszélyes tud lenni.
1: Hát Levi, akkor én mondok egy ellenpéldát, én pedig kértem orvostól segítséget, és azt mondta, hogy olvasgassam a Google-it. Tehát olyan problémám volt, és ő nem foglalkozik.
0: Hát az milyen orvos, hát, kérem
1: hát
0: szépen.
1: Igen. Tehát azért mondom, hogy meg magyarok szerintem tipikus, hogy mi nagyon szeretjük magunkat öngyógyítani, és ez az első dolog, nem, hogy valami tüneted van, akkor azonnal beütöd, akkor ugye, hogy akkor megnézzük, hogy mi újság van. Úgyhogy így van. Ez egy nagyon veszélyes dolog egyébként.
0: Egyszer diagnosztizáltam magamat tüsszös mandulagyulladással, és amikor beállítottam az orvoshoz, hogy hát jó, hiányzom az iskolából, kéne igazolás, de amúgy tüsszös mandulagyulladásom van, akkor mondta, hogy megnézte, és kezet fogott velem, és mondta, hogy valóban, én ezt megvizsgáltam magamat.
1: Ügyes voltál, igen.
0: No, de volt egy másik hallgatónk is a vonalban, hallgassuk őt is.
3: Jó reggelt,
0: Rádió Antwit.
3: Varga Jenő, ebben élőben vagyok, ezek szerint
0: nem.
3: Már vagy.
0: Nem,
3: csak veletek beszélgetünk.
0: Igen.
3: Csak azért hallgatlak beleteket szokás szerint itt online, mert ilyen elvetemült vagyok, hogy most éppen Székesfehérvárra tartok, de én most is Antwitot hallgatok. És épp tegnap osztottam meg egy posztot, hogy nyilván én ezt az egész mesterséges intelligenciát zenét közelítem meg. Mondom, épp a tegnap írtam egy ilyen posztot, hogy éljen az élő zene.
1: Igen.
3: Tehát, hogyha gondoljátok, egy pár gondolatot elmondok ezzel kapcsolatban. Mondjuk, mint muzsikusnak, zenésznek milyen a tapasztalatom a mesterséges intelligenciával.
0: Na röviden egyet-kettőt.
3: Jó, például egyik barátunk megkeresett, egy költő barát megkeresett egy versével kapcsolatosan, hogy van egy Takarító Blues című versikéje, amiről a mesterséges intelligenciával csináltatott zenét. És hát én meghallgattam, ugye nagyon-nagyon precíznek, pontosnak kell lenni ahhoz, hogy ne vezessen félre. Tehát, hogyha nem adsz meg mindenféle szempontot, akkor azt csinálj, mint az ő versikében, hogy akkor a bluesból csinált egy rockabillyt. Semmi köze nem volt a blueshoz. Aztán megkérdezte, hogy van-e kedvünk megcsinálni, éppen volt, megcsináltuk, természetesen blues csináltunk, és úgy döntött, hogy inkább azt választja, azt osztja meg, amit mi csináltunk.
0: Hát igen.
3: Aztán meg adatbázisokban meg rettenetesen sok a hiba. Tehát én a tavaszi koncertsorban, a szervezésekor próbáltam kapcsolatokat, kontaktokat bankokkal, cégekkel, tehát iszonyú mennyiségben téved, régi adatai vannak, pontatlan adatai van. Csak egy példa, Csukás István feleségével kapcsolatosan akartam valami információt, nem tudtam pontosan, hogy hol született, és beírtam, hogy Csukás István feleségének születési helyét keresem. Visszaírt valaki, írt olyan nevet, aminek semmi köze, még a három felesége között sem volt közte, tehát olyan hibákat tud elkövetni, tehát nagyon kell figyelni.
1: Igen.
3: Én nem véletlenül szoktam azt mondani, hogy én hallgatok arra a professzorra, aki azt mondta, hogy ahhoz, hogy ne vezessen félre bennünket, a soha az életben nem volt annyira fontos az általános műveltség, mint most.
0: Uh-huh. Így van.
3: Tehát ha kiveszik az élő beszéd, kiveszik az élő zene.
1: Zene, így van, a legfontosabb dolgok.
3: Én tegnap ezt írtam, a nyomai látszanak a Facebookon.
1: Uh-huh.
3: Az emberek nem tudnak érvelni, nem tudnak logikusan vitatkozni.
0: Igen, köszönjük szépen a telefont, kinyúlunk lassan az adásidőből, úgyhogy...
1: Még annyi mindent lehetne egyébként mondani, igen. Mert sok területet lehetett volna még felsorakoztatni szerintem.
0: És még Facebookra is írtak, hogyha valaki előfizet például, akkor sokkal pontosabb eredményeket ad, és többnél is érdemes rákérdezni, mert több modellnél. Úgyhogy ilyen is van, igen. Hát én egy ingyenessel veszekedtem, ezt még két másodpercben elmondom, veszekedtem, szerettem volna kérni egy utazás során ajánlót, igen, hogy hova menjünk, igen. Mikor menjünk. Leírtam, hogy ettől eddig vagyunk ebben a városban, és elkezdett velem vitatkozni, hogy június 12 szerda. Mondom, de ma csütörtök van, június 12 csütörtök. Nem, június 12 szerda. Mondja, bocsi, tényleg igazad van, a program a következő, június 12 szerda. Mondom, anya. Tehát, hogy miért? És akkor ezen kicsit bepipultam, és akkor most itt vége is az óráknak.
1: Nagyon sajnálom.
0: Mert hogy 9 órához közeledünk, úgyhogy 2 perc múlva ott is vagyunk. Köszönjük a telefonokat, a véleményeket, és a kommenteket is. Sasi, neked pedig köszi, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm, holnap még találkozunk. Így van. Szép napot kívánok mindenkinek, szia!
0: Mi pedig megyünk tovább, beszélgetni fogunk. Gödrey Zoltán érkezik hozzánk a Babits Mihály Kulturális Központból, programokkal és aktualitásokkal, úgyhogy tartson velünk.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
6: Biztos és jól jövedelmező munkát keresel? Gyere a Hankook rátszalmási gyárába gépkezelőnek. Kiemelt műszakpótlék, juttatások, kafetéria, bónusz, ingyenes buszjáratok. Jelentkezz! 0625 556 017.
7: Szeptember 11-én, 12-én és 13-án 9. Bátaszéki bornapok. Pénteken együtt énekelhetjük az Éjféli Lány legendás sorait az Osszián zenekarral. Szombaton a szüreti felvonulás és a koronázási ceremónia mellett folklór program várja az érdeklődőket. A sztár fellépők az Electric Soul, a Holdeső, Méringer Marci és Lotfi Begi. Vasárnap a gyerekeket az Iszkiri zenekar várja, majd Csonka Bandi és Dániel Figergő szórakoztatja a közönséget. A záró koncert buli felelőse pedig Fehérvári Gábor Alfréd, azaz Freddy lesz. A színes programok mellett Vidám Park, Gastro Udvar, valamint a Szekszárdi borvidék kiváló borászai gondoskodnak a felhőtlen hangulatról. Látogasson el ön is a 9. Bátaszéki bornapokra szeptember 11-én, 12-én és 13-án.
8: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
9: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este? Tánctanfolyamra, Gabikám? De egyedül. És a férjed?
10: Remélem, hogy már ott vár.
9: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
10: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
9: És mégis honnan jött ez az ötlet?
10: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
9: És ki a tánctanár?
10: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
11: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
5: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
12: Idén is lehet pályázni a kerékpáros barát címekre. Még több mint 10 robbanótest vár kiemelésre a Dunamedréből. Szilikon kenyérsütő formát hívtak vissza a forgalomból. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Még több mint 10 robbanótest vár kiemelésre a Duna medréből Budafoknál. A Magyar Honvédség tűzszerészei az alacsony vízellás miatt folyamatosan dolgoznak a térségben. Hétfőn egy 250 kg-os amerikai típusú légibombát emeltek ki a folyóból, de a mederben további veszélyes eszközök maradtak. Ezek között a honvédség tájékoztatása szerint egy feltehetően 1000 kg-os légibomba is található. A robbanótestek kiemelését az MH1 honvéd tűzszerész és hadihajós ezred szakemberei végzik. Települések, munkahelyek és közintézmények jelentkezhetnek a kerékpáros barát település, munkahely és közintézmény idei pályázatra. Azok pályázhatnak sikerrel, akik tavaly fejlesztésekkel vagy szemléletformáló programokkal tették biztonságosabbá és zöldebbé a környezetüket. A közintézmények között óvodák, iskolák és önkormányzatok is indulhatnak. A pályázatokat október 30-áig lehet benyújtani elektronikusan a KTI felületén, az eredményhirdetés pedig novemberben várható. A kezdeményezést 2006-ban indították, célja pedig, hogy a kerékpár egyre nagyobb szerepet kapjon a mindennapi közlekedésben és a munkába járásban. Határérték feletti illékony szerves anyagtartalom miatt kivonták a forgalomból az Ambition Cherry márkájú szilikon kenyérsütő formát, közölte szerdán a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A visszahívás a 25x13x5 cm-es szilikon sütőformát érinti. Magyarországon a Kínában gyártott terméket a Dayar Kft. Forgalmazza és a Tesco üzleteiben értékesítik. Az illékony szerves anyagtartalom élelmiszerrel érintkező tárgyaknál szennyeződést, íz- és illatromlást, mikrobiológiai kockázatot, esetleg mérgező vagy allergén hatást okozhat nem megfelelő ellenőrzés esetén. Katasztrofális az idei betakarítási szezon Békés megyében. Az elmúlt 10 év legrosszabb hozamát mérték a növénytermesztők. Az aszály súlyosabb volt a 2022-esnél is, állapította meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés megyei Aratási Koordinációs Bizottsága. Az aszály olyan mértékű, hogy még a parlagfű sem bírja, összegezték a szakemberek a bizottság ülésén. Napraforgót 99 ezer hektáron vetettek, a terület 60%-ának betakarítása után a megyei átlag másfél tonna hektáronként. Kukoricát idén 34 ezer hektáron vetettek, ám 6800 hektáron most is silózták a terményt. A megmaradt kukorica területnek körülbelül 40%-át takarították be, az átlag 1,6 tonna hektáronként, de Orosházán volt, ahol 0,7 tonnás eredmény született.
5: Rádió Antrit időjárás.
12: Felhős idő valószínű, általában több órás napsütéssel, napközben néhol lehet időszakos eső, zápor, majd estétől nyugat felől nagyobb területen növekszik a csapadék kialakulási esélye. Az északnyugati-nyugati szelet élénk helyenként erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
13: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
7: www.ergonom.hu.
5: Rádió Antrit FM 101.
0: Szép jó reggelt, ez az Antrit reggel. 4 perce járunk, 9 óra után szeptember 10-én, csütörtökön, én Vörös Levente vagyok, és már megérkezett hozzám a stúdióba Gödrey Zoltán, a Babits Mihály Kulturális Központ kommunikációs osztályvezetője. Szia Zoli, jó reggelt.
14: Szia, jó reggelt, jó reggelt.
0: No hát, aktualitásokkal érkeztél hozzánk ma is. Jaj. Van bőven miről beszélni, úgyhogy erről fogunk majd egy pár szót ejteni. Előbb viszont még dalolunk egyet, maradjon velünk!
5: Ez az Antrit reggel! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap!

0: Jó reggelt, ez az Andrit reggel, 9 óra 8 perckor. Megkezdjük beszélgetésünket Gödrey Zoltánnal, a Babits Mihály Kulturális Központ kommunikációs osztályvezetőjével, aki az aktualitásokkal érkezett ma is hozzánk. Mi van most a terítéken nálatok?
1: Az, hogy egyszerűen annyira aktuálisak vagyunk, hogy nagyon, tehát gyakorlatilag együtt lélegzünk itt a pillanattal, meg a valós idővel, úgyhogy élőben közvetítjük a 11 órakor kezdődő sajtótájékoztatót. Erre szeretném felhívni a kedves hallgatók figyelmét így első körben, és hát mivel mással kapcsolatban lehetne sajtótájékoztató, hogy egy hét múlva, meg egy pár óra múlva indul a 2026-os szexuális születi napok, és ezzel kapcsolatban tartunk egy sajtótájékoztatót a Babits Mihály Kulturális Központ remete termébe. Nagy szeretettel várjuk a kedves nézőket az online térbe a Facebookon. Ez az egyik legaktuálisabb, tehát ez 11 órakor kezdődik. A másik pedig a mozival kapcsolatos. Ugye a mozival kapcsolatban az volt az aktuális a múlt héten, hogy fordult. Igen. Tehát, hogy a szeptemberi mozit hirdettük, mert most mindjárt lett benne egy változás. Úgyhogy a 10 éjszakás kaland című film helyett szeptember 10-12 között 19:30-tól a Remény, a Hope Remény című filmet, szeptember 13-án és 15-én 19:30-tól Csaló Csajok Párizsban című alkotást vetítjük, jó? Tehát tessenek bekalkulálni, hogy egy pici változás van a mozi műsorban. Egyébként pedig nagy szeretettel várunk mindenkit, mert ettől a változástól eltekintve nagyon-nagyon erős és combos a mozi műsorunk, nagyon jó a szeptemberi kínálat, úgyhogy lehet jönni csemegézni. A másik, hogy tele vagyunk aktualitásokkal, most már azért ősz van, egyre sűrűbb és sűrűbb, főleg a szeptember. Elkezdődött az iskola, nálunk is nagyobb fokozatra kapcsolt az élet, mindjárt egy kiállítás megnyitóra szeretném felhívni a figyelmet. Szeptember 12-én szombaton időbe zárva Entering in the Time címmel a szexuális születésű Mózer Zoltán fotó kiállítása nyitja meg kapuit. Szexuális születésű fotóművészről beszélünk, aki már ma már Mecsek-Nálasdon él, nyugdíjas korára odavonult vissza, rengeteg kiállítása volt, nagyon-nagyon sokáig tanított, nagyon sok könyve jelent meg, és egy fantasztikus fotós szerintem, de ez majd kiderül szombaton. Ami nagyon fontos, az a mikor, hogy a kedves hallgatók megszokhatták, hogy mindig szombaton 11-kor nyit egy kiállítás, most nem. Tehát mindenkinek úgy tessék feljegyezni a naptárba, hogy eltérő az időpont, most szeptember 12-én szombaton a kiállítás 15 órakor, azaz délután 3-kor nyitja meg a kapuit, de ettől függetlenül is nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit. Mindenkinek el szoktam mondani, és egyébként mindig el szoktam mondani, hogy Mózer Zoltán miért egy szuper fotós szerintem. Vagy tavaly előtt volt egy csoportos kiállítás a Művészetek Házában, egy képzőművészeti kiállítás, ugyanitt a Művészetek Házában, és egyetlen egy darab Mózer fotó szerepelt az összes többi képzőművészeti, mit tudom, festmény, grafika, meg minden között, és a távolról néz, tehát jól emlékszem, egy Kádár kockának a jobb alsó sarka volt egybefotózva egy klasszikus magyar bitumenes vagy betonos járdával, vagy aszfaltos járdával, és valami fantasztikus volt, tök olyan volt, mint hogyha festették volna. Szóval igazi képfestő a Mózer úr, úgyhogy nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit a kiállítás megnyitóra, amelyen egyébként köszöntőt mond dr. Fusz György szexuál dalpolgármestere, magát a tárlatot pedig Dévényi Sándor, Kossuth és Ibő Miklós díjas magyar építész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja nyitja meg, közleműködik pedig szinte állandó közleműködőnk Lozsányi Tamás orgona művész.
0: No, és hát lesz itt még valami, mielőtt rátérünk a születire. Lesz itt még valami?
1: Lesz, abszolút lesz. Kiállítás megnyitókkal jövünk már a jövő hét elején, meg a fantasztikus Hungária koncerttel lesz a jövő héten is. Ajjaj, a születi előszobájában is bőven.
0: Na akkor az születihez kapcsolódva arról ejtünk majd szót a következőkben. Előbb viszont dalolunk egyet, maradjon velünk. Andrit reggel!

0: Éjjel muzika. Jó reggelt, ez az Antwit reggel, 9 óra 16-kor folytatjuk beszélgetésünket Gödrey Zoltánnal, a Babis Mihály Kulturális Központ kommunikációs osztály vezetőjével, de szép titulusod van.
1: Igen, köszönöm szépen.
0: Mindig olyan jó kimondani. És a Szüreti Fesztiválnál tartottunk.
1: Igen, igen, ráfordulunk a szexuális szüreti napoknak a hetére, ugye a most csatlakozó kedves hallgatóknak, akiket külön köszöntök. Szeretném jelezni, ugye, ami elhangzott a beszélgetés a Becsek elején is, hogy 11 órától lesz egy sajtótájékoztatónk, amelyet a Babis Mihály Kulturális Központ Facebook oldalán lehet élőben követni, élőben megtekinteni. Tartunk egy sajtótájékoztatót a 2026-os, sokok által nagyon-nagyon kedvelt, legnagyobb múlttal bíró összművészeti fesztiválról, a szexuális szüreti napokról. És ugye, ahogy mondottam volt az előbb is, már ráfordulunk a jövő héttel. A program egyik előszobája az Egyfült Szexár című alkotó művészeti kiállítás a szüreti hagyományok jegyében. Ez hétfőn, szeptember 14-én hétfőn, 17 óra 30 perckor nyitja meg kapuit a Babis Mihály Kulturális Központ márvány termében, és Gonda Mária intézményünk ügyvezető igazgatója mond majd köszöntőt, valamint Janó Attiláné Szexár megye jogúváros önkormányzati képviselője, valamint a Város Kulturális, Város Marketing és Turisztikai Bizottságának elnök helyettese, és hát Matóukné Kapási Julianna, nyugalmazott igazgatónk, Besenyei György Díjas művelődési menedzser lesz az, aki ezt a tárlatot majd megnyitja. Nagyon-nagyon nagy szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt. Ez egy szó szerint alkotó művészeti kiállítás, tehát itt aztán minden alkotásból meg lehet tekinteni bármit. Nagyon-nagyon szépen, a fogalmazhatók ilyen egyszerűen, meg van rakva a márványterem. Tényleg egy nagyon szép kiállítás, szeretettel invitálok mindenkit. Ahogy a másnap a Bakta Galériában nyíló, ez is fél hatkor nyit, szeptember 15-én 17 óra 30 perckor, 40 év fazekasság, 40 kerámia díja szexárdi borvidékről címmel. Ez Rács Róbert fazekas mester, népi iparművész, keramikus 40 éves jubileumi kiállításának lesz az ünnepélyes megnyitója. Ide is nagy szeretettel várunk mindenkit, még egyszer mondom, ez a Bakta Galériában van. És ugye ezek a tárlatok, ezek a szexárdi születi napok ideje alatt is látogathatók majd természetesen, de ezzel kapcsolatban pedig minden részlet fönt van a honlapon. Nem akarok én most itt ennyire mélyen elveszni a részletekben. 15-én egyébként lesz még egy programunk, illetve nem nekünk, hanem az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület által szervezett előadás lesz. Megoldani vagy megélni életkihívások megoldás központúan címmel. Itt az előadó Barina Szívi Orsolya coach lesz. Erre is szeretettel várjuk az érdeklődőket. És aztán már eljön a szeptember 16-a, a szerda.
0: Az már ott a hétvégéhez közeledünk.
1: Az már nagyon közeledik a hétvégéhez. És ráhangolódunk a szexuális születi napokra egy Best of Hungária koncerttel, amely, mint a nevében is benne foglaltatik, egy legendás Hungária dalokkal átitatott koncert lesz. Nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit, amelynek például különleges vendége Novai Gábor, a Hungária Nova, a Hungária Együttes tagja, és aki ugye Fenyő Miklóssal közösen jegyzi a zenekar legnagyobb slágereit. Úgyhogy, de ilyen alkotókat köszöntetünk még benne, mint Zsoldos Gábor, Marót Viki, vagy a Budapest Rock'n'Roll Band, úgyhogy talán, hogyha Málinger Anita ismerős valakinek, ő is ott virít rajta a plakáton, tehát ilyen helyi kötődés is van. Úgyhogy tényleg nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit, egy nagyon-nagyon jó koncertnek ígérkezik, és egy igazán felemelő élménynek, amilyen a Hungária buli úgy régen volt. Én kicsi gyerek voltam, amikor például Hotel Mentor koncertjükön voltam a sportcsarnokban, még a vizet is meggyújtották, úgyhogy tényleg, tényleg egy nagyon-nagyon jó koncertnek ígérkezik, ahogy egy fantasztikus és kiváló programnak ígérkezik a szeptember 17-én a 14 órakor a Szeretett Lángja című programmal induló szexárdi születi napok is, amely onnantól számítva csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, hogy gyorsan kiszámoltam fejben,
0: igen,
1: négy napon négy át nap várja bizony az érdeklődőket, egy csomó izgalmas és nagyon jó és jó a megszokott helyszínen.
0: No, akkor ezeket is kivesézzük, nelő viszont még Taylor Swift énekel egyet nekünk, tartson velünk!
2: Antrit reggel!

0: and I'll write your name.
1: Jó reggelt, ez az Andrész reggel, 6 perccel járunk 10:30. Folytatjuk beszélgetésünket Gödrey Zoltánnal, a Babits Mihály Kulturális Központ kommunikációs osztályvezetőjével, akivel most akkor ténylegesen belemegyünk ebbe a bizonyos születi napokba.
2: Annyira szépen énekeltél bele a végébe, nagyon szép volt.
1: Köszönöm szépen, még jó, hogy a mikrofonban nem hallatszott.
2: Nagyon, nagyon teljes, tényleg el vagyok külve, hogy itt a rádión, itt olyan kollégák dolgoznak, hogy így befejezik a track végét, nagyon jó.
1: Vannak olyanok, aminek belehet.
2: Igen.
1: Na, a születi napok, térjünk rá, itt az előszobáját már azért tárgyalgattuk, de akkor forduljunk rá a csütörtökön.
2: Én nagyon nem szeretnék most belemenni a részletekbe, ugye már másfél óra múlva sajtótájékoztató lesz. Szeretett lángjával indulunk, és csak azt tudom mondani, hogy rengeteg program várja ismételten az érdeklődőket. Most a legóvatosabb becsléseim szerint, hogyha minden cét bontok, akkor megközelítőleg 500 program egyébként, tehát csak a szokásos, egy csomó helyszínen. Ugye a Béla Király tér lesz a rendezvény főhelyszíne ismételten, de a Babits Mihály Kulturális Központban is vannak programok, vagy lesznek programok a Vármegyeháza udvarán, a Vármegyeháza kertben, a díszteremben, a Garai téren, és ugye a placon, tehát lent a piac téren, úgyhogy bőven lesz miből válogatni. A piac téren lesznek ugye plac outdoor partik, retro és retro bulik és special edition partik, aztán lesz Jodló koncert, LL Junior koncert, de kint a Béla Király téren pedig érkezik a Hooligans, a 4S Street, a nem is tudom, magyarul szeretjük zenekar, szóval Dérheni például, köszönöm szépen, Kökény Attila és Rakoncai Viktor, szóval azt gondolom, hogy erősek leszünk, én nagyon bízom benne, én nagyon-nagyon sokat dolgoztunk és dolgozunk még most is a back office-ban ezen a rendezvényen. Aki sokatszor hall engem így a rádióban, már lehet unja is, hogy szívünk, lelkünk benne, de tényleg így van. Egy igazi, a közösségeket megmozgató programról beszélünk, egy csomó tök jó társrendezvénnyel, tehát például az Öltársalapítványnak ez a Lösszurdik túrája, a Német Színházban lesznek különböző színdarabok 17-20-a között, akkor lenne a második országos motoros mustra, hát ez is egy fantasztikus program lesz, a Bánynézekor Treffen, tehát a kórus találkozó, akkor a
1: Muslinca kórusnak is lesz valami ez.
2: Igen, a Muslinca kórusnak is lesz ez a műsora, ez a 20 éves műsora, úgyhogy nagyon-nagyon senkit nem akarok ki, Szent István házból is indulnak majd csapatok felvonulni, ahogy azt tették eddig is, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy tényleg egy olyan programot sikerült megint összeállítani, amibe ott áll a város, mint közösség. Most az a legóvatosabb becsléseink szerint tavaly olyan 70-75 ezeren voltak a rendezvényen. Elképesztő, hogy milyen energiákat, milyen erőket mozgatott meg ez a rendezvény, és tényleg, hogyha mondjuk csak abból indulunk ki, hogy megközelítőleg 3000-en voltak a születi felvonuláson, aminél most szeretnénk felállítani a legtöbb résztvevőt számláló születi felvonulás rekordját, idén ez a cél, és ez csak egy példa, zsizsegett a város, lüktetett a város, és kell ez a lüktetés, úgyhogy én azt gondolom, én azt mondom, hogy hajrá, szeptember 17-én csapjunk bele, és nagyon-nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit az előszobába is, ugye a már korábban felsorolt programokra is, hát magára pedig nem lehet kérdés a szexuális születi napokra. Minden korosztály, minden generáció megtalálja, tehát tényleg egy gyerekkoncert is lesz, a gyermekeknek színházi előadás is lesz. Tényleg egy huligán zárja, tehát a Hooligans a headliner az utolsó estén vasárnap, úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenki megtalálja tényleg azt a programelemet, azt a finom bort, tehát most a Brudvarban 32 borász, köszönöm szépen, tehát azért...
1: Van lehetőség.
2: Az Ízek utcájában a legfinomabb falatok, tehát az Étkes udvarban szintén, kézműves és kirakodó vásárban több száz termék, még akár Erdélyből is, tehát ez is kapott egy ilyen határátlépést, egy ilyen nemzetközi jelleget, úgyhogy tényleg nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit, és én csak azt kívánom szívből a magam és a kollégáim nevében, hogy mindenki találja meg azt a programot, amely a számára legmegfelelőbb, és érezze jól magát mindenki, mert mi mindent megtettünk, és mindent megteszünk érte.
1: Egy tisztázó kérdés, itt láttam, hogy van olyan helyszín, hogy piac, tér, plac, színpad. Ez nem a Plac Outdoor Bulik helyszíne, hanem nem. Ez az épületen belüli.
2: Nem, ez a Plac Outdoor helyszíne. Ezt már megszokhatták, illetve találkozhattak ezzel tavaly. Ugye mi minden évben megteremtjük a lehetőségét annak, hogy a városban működő civil szervezetek, sportegyesületek a lehető legszélesebb plénum előtt bemutassák, mit tudnak. és tavaly volt először az, hogy nem a Béla királytéri színpadon voltak, hanem a lenti színpadon, a plac színpadon, ott lent a téren.
1: Tehát akkor ez az outdoor színpad?
2: Hát az outdoor színpadnak
1: nem bent az épületben?
2: Nem bent az épületben semmi.
1: Gondolok itt a helyi csoportok bemutatója.
2: Nem lehet, nem kell megjelenni, és nem lehet majd eltéveszteni.
1: Jó, szuper, akkor ezzel is most már képben vagyunk. Hát Zoli, köszönöm, hogy itt
2: köszönöm
1: voltál.
2: Én is.
1: És sikeres felkészülést kívánok, meg kitartást a következő
2: köszönöm
1: időszakra, mert aztán itt most tényleg beindul a buli. Gödrej Zoltánnak köszönjük szépen, további
2: köszönöm
1: szép napot neked, és mi pedig
2: köszi
1: rátérünk a folytatásban majd az időjárásra, illetve az utakra, és előbb maradjon velünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Bor, hagyomány, kultúra, a legendás szüreti felvonulás rekordkísérlettel. És az ősz legszebb pillanatai a térség legnagyobb múlttal bíró összművészeti fesztiválján. Szeptember 17-e és 20-a között újra szekszárdi szüreti napok a Babics Mihály Kulturális Központ szervezésében. Hooligans, 4-es Street, Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Dérheni, Magyarul Szeretjük zenekar, és még sokan mások. Ünnepeljünk együtt Szekszárd szívében. Szekszárdi szüreti napok szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információ www.szekszárdagora.hu és www.szekszárdiszületinapok.hu.
5: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
6: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
5: Nyaralást, de jól megy valakinek.
6: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
5: Aha, így már értem.
7: Rosszul zárnak az ablakok, befúj a hideg, vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás. Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
8: Ha szombat, akkor svédasztal

0: Jó reggelt, vagy már inkább szép napot. Ez az Antrit reggel 9 óra 38-kor, lassan 39-kor. Ahogy ígértem, ránézünk az utak helyzetére, mi a helyzet. A környéken nagyon fontos munkálatokat végeznek több helyen is, úgyhogy érdemes figyelni erre-arra. Itt például a közelben Szekszáron a Szőlőhegyi körforgalomtól burkolatot tisztítanak az 56-os főúton egészen Bátaszékig, majd Bátaszéktől fakivágás zajlik a megyehatárig. Előbbin útszükület, utóbbin pedig félpályás lezárás mellett halad a forgalom. Aztán van az M6-oson is munkálat, az M6-M9 csomópontjánál aszfaltoznak, az országhatár felé tart oldalon a leálló sávot, egy forgalmi sávot, valamint a gyorsító sávot érinti a korlátozás, maga a sávlezárás, fix terelés van, illetve egy kicsit délebre is Vémén térségében, ez már a megyehatáron túl van ugyan, de a 174-es, valamint a 176-os kilométerek között, tehát 2 kilométeren keresztül lezárták az útpályát, ami az országhatár felé halad, így ott átterelik a forgalmat a szembejövő sávba, különös tekintettel, óvatossággal közlekedjen arra. Bonyhád és Tevel között kaszálnak, mert hogy ilyen munkálatokat is végeznek még, úgyhogy erre arra útszűkület, aztán a 6-os főúton még Dunaszentgyörgy előtt hézag és repedés kiöntés miatt készülhet útszűkületre. Ha arra jár, két ilyen Árokpatka és Szegély rendezés zajlik, ez a 65-ös főút, illetve ha a Tomoripál hídon szeretne átmenni, ott is kaszálás miatt útszűkületre és közutasokra számítson. A várost nézve talán most nem akkora a forgalom, hát ilyenkor nem is szokott olyan hű, de nagy lenni, inkább a reggeli órákban, amikor mindenki megy mindenfele. Ennek ellenére a központban, illetve a kórházi kápolnánál vannak többen, a lámpa pedig fogja a forgalmat a volántelepnél az elkerülőn, úgyhogy ezzel mindenképpen számoljon. Rendőrölt Rafiról is kaptunk bejelentést, az M6-os M9-es csomópontjánál vannak kint az M6-oson, ott mindenképpen ügyeljen, ugye ott lezárás is van, sávlezárás, illetve a 6-os főúton is. Kakasd és Bonyád között, ott a dombtetőn lejtőknél van kint a trafi, úgyhogy ha arra halad, akkor is óvatosan közlekedjen, de bármerre is jár és valami szokatlan tapasztal, csörögjön nekünk a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy a 30-as 944-44-en SMS és Viber üzenet formájában is megoszthatja velünk, mi pedig megyünk tovább, ránézünk még az időjárásra, és természetesen előbb sákireik is énekelnek, jó utat kívánunk, és maradjon velünk!
1: Antrit reggel!
2: Ladies up in here tonight. No fighting.
3: We got the refugees.
2: No fighting.

0: Jó reggelt, itt vagyunk az Android reggelben, 9 óra 48-kor egészen pontosan, ahogy ígértem, még megnézzük az időjárásunkat is, mert hogy javult valamennyire, 21 fokot mutatnak a hőmérők, közepesen felhős az égbolt odakint, ezt egyébként látni is, hát azért világos, szép világos van, néha előjön a napocska, de többnyire azért erre lehet számítani a nap folyamán. Borús időre, 22 fokra most már a maximumot is lejjebb vitték, de a nyári ruha azért még elfér, jó idő van, azért nem lehet mondani azt, hogy hideg van. Póló, reggeli órákban még pulcsi, de egyébként tényleg lehet élvezni ezt a kis lehűlést. A parlagfű pollen szezonjában vagyunk, már ami a pollen jelentést illeti, illetve a gombák vannak még közepesen jelen a levegőben a magas parlagfű koncentráció mellett, úgyhogy ha valamilyen tüneteket tapasztal magán, akkor mindenképpen forduljon az orvosához és tud segíteni. De egyébként hidegfronti hatásban van ma részünk, az érzékenyek körében fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás problémák mind-mind előfordulhatnak, keringési panaszokkal és kopásos eredetű ízületi bántalmakkal egyaránt. A kismamáknál pedig akár könnyebben beindulhat a szülés is. Ez egy ilyen érdekes helyzet, szituáció. A felhősebb, borongós időben lehangoltabbak, kedvetlenebbek lehetünk majd, amikor itt ténylegesen elmegy a nap és ténylegesen beborul, akkor azért érdemes ránk támaszkodni. Itt az Antriton a jó dalokra, a ma kedvencére, meg a tegnap slágereire mindenképpen számíthat. Egyébként pedig a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére kell még nagyon odafigyelni, annak ellenére, hogy már nincs ez a tikkasztó meleg, de ez tényleg a szervezetünknek fontos, hogy hidratáljunk. Úgyhogy ez minden, amit tudni kell az időjárásunkról. Zakatolunk tovább, hamarosan 10 perc múlva már 10 óra, úgyhogy meghallgatunk egy-két dalt, aztán összegezzük a reggelünket, maradjon velünk.
1: Ez az Antrit reggel.

0: Micsoda dal volt ez 87-ből itt az Antriton. Jó reggelt, ez az Antrit reggel, már inkább szép napot azt is mondhatnám, mert hogy 2,5 perc múlva 10 órához érünk, ez pedig azt jelenti, hogy összegezzük gyorsan a reggeli óránkat. Azt kérdeztük ma a napi ötös tagjaitól, hogy mi volt, milyen furcsa szokása volt a párjuknak, amikor megismerték őket. Hát voltak azért itt bőségesen furcsa szokások, teszem azt az indokolatlan takarítás, vagy éppenséggel a közös fürdés kizárólag gyertyafénynél. Hát érdekesek, maradjunk annyiban, aztán 8 órakor már annak a kérdésnek eredtünk utána, hogy önt mivel verte át a mesterséges intelligencia, és milyen olyan átverések voltak, amiket azért, hát lyukra futott, maradjunk annyiban az AI keresőmotorja. Ugye itt gondolva a dubrozsai lipovánok halászlé fesztjére, ami a napokban került nyilvánosságra. Úgyhogy ennek eredetünk utána köszönjük a telefonokat és a kommenteket is. 9 órakor pedig már Gödrey Zoltán, a Babis Mihály Kulturális Központ legfrissebb aktualitásaival érkezett, és neki is köszönjük, hogy beszámolt a programjaikról. Most pedig az utakat, valamint az időjárást tekintve mindent megnéztünk, úgyhogy az én időm lejárt, 10 órához közeledve szeretném megköszönni ma reggeli kitüntető figyelmét. Holnap reggel a héten még újra együtt rádiózhatunk majd 6 órától, most pedig Géci Adrián hozza a ma kedvenceit, meg a tegnap slágereit a folytatásban. További szép napot és jó szórakozást kívánok! Az elmúlt 4 órában Vörös Leventét hallottam.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüs étkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüs étkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
4: Haló! Haló!
5: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cseréje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
0: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
4: Haló, és a lóval mi lesz?
7: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
8: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este?
9: Tánctam folyamra, Gabikám!
8: De egyedül. És a férjed?
9: Remélem, hogy már ott vár.
8: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
9: Hidd el, a csacsacsat teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
8: És mégis honnan jött ez az ötlet?
9: A kisfiam már táncol a Gemenc művészeti iskolában.
8: És ki a tánctanár?
9: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
10: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
11: Idén is lehet pályázni a kerékpáros barát címekre. Még több mint 10 robbanótest vár kiemelésre a Dunamedréből. Szilikon kenyérsütő formát hívtak vissza a forgalomból. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Még több mint 10 robbanótest vár kiemelésre a Dunamedréből Budafoknál. A Magyar Honvédség tűzszerészei az alacsony vízellás miatt folyamatosan dolgoznak a térségben. Hétfőn egy 250 kg-os amerikai típusú légibombát emeltek ki a folyóból, de a mederben további veszélyes eszközök maradtak. Ezek között a honvédség tájékoztatása szerint egy feltehetően 1000 kg-os légibomba is található. A robbanótestek kiemelését az MH1 honvéd tűzszerész és hadihajós ezred szakemberei végzik. We'll be right back. Települések, munkahelyek és közintézmények jelentkezhetnek a kerékpáros barát település, munkahely és közintézmény idei pályázatra. Azok pályázhatnak sikerrel, akik tavaly fejlesztésekkel vagy szemléletformáló programokkal tették biztonságosabbá és zöldebbé a környezetüket. A közintézmények között óvodák, iskolák és önkormányzatok is indulhatnak. A pályázatokat október 30-áig lehet benyújtani elektronikusan a KTI felületén, az eredményhirdetés pedig novemberben várható. A kezdeményezést 2006-ban indították, célja pedig, hogy a kerékpár egyre nagyobb szerepet kapjon a mindennapi közlekedésben és a munkába járásban. Határérték feletti illékony szerves anyagtartalom miatt kivonták a forgalomból az Ambition Cherry márkájú szilikon kenyérsütő formát, közölte szerdán a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A visszahívás a 25x5 cm-es szilikon sütőformát érinti. Magyarországon a Kínában gyártott terméket a Dajár Kft. Forgalmazza és a Tesco üzleteiben értékesítik. Az illékony szerves anyagtartalom élelmiszerrel érintkező tárgyaknál szennyeződést, íz- és illatromlást, mikrobiológiai kockázatot, esetleg mérgező vagy allergén hatást okozhat nem megfelelő ellenőrzés esetén. Katasztrofális az idei betakarítási szezon Békés megyében. Az elmúlt 10 év legrosszabb hozamát mérték a növénytermesztők. Az aszály súlyosabb volt a 2022-esnél is, állapította meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés megyei aratási koordinációs bizottsága. Az aszály olyan mértékű, hogy még a parlagfű sem bírja, összegezték a szakemberek a bizottság ülésén. Napraforgót 99 ezer hektáron vetettek, a terület 60%-ának betakarítása után a megyei átlag másfél tonna hektáronként. Kukoricát idén 34 ezer hektáron vetettek, ám 6800 hektáron most is silózták a terményt. A megmaradt kukorica területnek körülbelül 40%-át takarították be, az átlag 1,6 tonna hektáronként, de Orosházán volt, ahol 0,7 tonnás eredmény született.
2: Rádió Antrit időjárás.
11: Felhős idő valószínű, általában több órás napsütéssel, napközben néhol lehet időszakos eső, zápor, majd estétől nyugat felől nagyobb területen növekszik a csapadék kialakulási esélye. Az északnyugati-nyugati szelet élénk helyenként erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
12: Elmúlt 10 óra, innentől pedig néhány órán átér leszek önökkel, hogyha most indul a munkanap, már javában tart, vagy éppen akad egy kis idejük magukra, remélem, hogy kellemes társaság leszünk a következő órákban.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban tegyünk.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrét, és ma szeptember 10-éhez értünk a naptárunkban. Csütörtök van, ne felejtsék el felköszönteni Hunor és Nikolett nevű ismerőseiket, ezúttal nekik van a névnapjuk, puszi nekik. És akkor néhány szó az időjárásunkról. Ma egy hidegfront hatására erősen felhős borongós időben lesz részünk, de jelentős csapadék nem várható, sokfelé lesz élénk erős az északnyugati szél, délután pedig majd 22 fok várható itt Szekszárdon és környékén. Ami pedig a folytatást illeti, holnap a front hullámot vett fölöttünk, emiatt a felhő ki lesz a főszerep, csak rövid napos időszakok lehetnek, sokfelé várható eső, zápor, helyenként zivatarok kialakulhatnak. A csapadék ezúttal nagyobb területet érinthet, és több tájegységünkön esély mutatkozik jelentősebb mennyiségre. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északi a szél. Holnap kora reggel 10 és 18, napközben pedig 16 és 27 fokot mérhetünk itt Szekszárdon és környékén.
1: Ez a Rádió Antrit! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel!
2: Now this is not the time or the place for broken-hearted.

0: település főterén, majd 4 órakor elindul a szüreti felvonulás. A menet Izmény utcáin halad végig, ahol zenével, tánccal és köszöntőkkel idézik meg a régi szüretek hangulatát. A felvonulás után a főtéren folytatódik a mulatság, közös tánccal és zenével. A szervezők arra is biztatják a résztvevőket, hogy aki csak tud, jelmezben vagy népviseletben csatlakozzon a menethez, és az sem marad ki az ünneplésből, aki nem tud végigvonulni. A szervezők szerint már az is sokat jelent, a házak előtt állók egy mosolyal vagy integetéssel fogadják a felvonulókat. Este közös vacsora következik, majd 9 órakor kezdődik a szüreti bál, ahol Herceg István és Kóbor Gábor szolgáltatja a zenét. Vagyis aki szereti a hagyományokat, a nóta szót, a táncot és az igazi falusi közösségi hangulatot, annak szombaton Izményben a helye. Egy olyan program ez, ahol nem csak néző lehet az ember, hanem maga is részese lehet a szüreti hagyománynak.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Szeptemberben kóstold meg a Dom Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizo sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Dom Pepe! Több mint pizza!
3: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett elsősegélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
4: Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ebel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
0: Menőajánlatok a Rádió Antriton. A 100 étteremben ma paradicsomlevest ebédelhetünk betűtésztával, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. A főételek közül pedig választható rándott halfili majonézes burgonya salátával, vagy kérhető sertéssült megymártással és pirított dorával. A Café Amaretto étteremben a mai napon gyümölcslevessel várnak bennünket, vagy kérhető karfiolleves. A főételek közül pedig választható szezámmagos rándott harcsafili petrezselymes burgonyával, vagy kérhető gombás fölös sertésszelet rizssel vagy tésztával, a C-menü pedig sajttal töltött csirkemell, rizssel és salátával. A pizza ma mai kínálata, itt sült csirkerű levest ebédelhetünk, az A-menü leves plusz milánói sertésborda, a B-menü pedig leves plusz burgonyás zöldba főzelék pörköltel.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Van az a dal, ami néhány másodperc alatt megteremti a maga hangulatát. A Cool and the Gang zenéjében ez különösen jól működik. A 70-es évek végének egyik nagy slágere következik, egy igazi bulizós klasszikus. Jön a Ladies Night, itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Mindjárt 11 óra, úgyhogy érkeznek a hírek. Átnézzük, mi történt a nagyvilágban is itt van, aztán már is jövünk vissza zenével. Érdemes maradni, mert a következő órában is több ismert sláger érkezik, és persze lesznek még érdekes témák is. Most következnek a hírek, utána pedig megyünk tovább a csütörtök délelőttel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Induljon a ritmus szüret! Koncertek és The Platz outdoor bulik a Szekszárdi piac téren. Jude Law, L.A. Junior, Belano, Andró, Táborfi, G-Hawk, Lotter, Unique és Averó. Koncertek, bulik, felejthetetlen este 2000 négyzetméteren a Szekszárdi szüreti napokon a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információk és jegyvásárlás www.szekszardagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Leszigeteltük az egész házunkat a Födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
7: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben.
8: Részletek az autolargo.hu oldalon, vagy az Autolargo szalonjai.
9: Szenzációs árak a CBA-ban, amit kár lenne kihagyni. Ajánlatunk Tolletejföl 374, Starbro Mirelit hullámos hasább burgonya 599 forint per kilogram, Tena étolaj 699, Tolle ESL tej 1,5%-os 317 forint per liter. Ajánlatunk szeptember 10-től 13-áig érvényes. A CBA-ban alacsony árak várnak, megéri betérni.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
10: Idén is lehet pályázni a kerékpáros barát címekre. Még több mint 10 robbanótest vár kiemelésre a Dunamedréből. Szilikon kenyérsütő formát hívtak vissza a forgalomból. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Még több mint 10 robbanótest vár kiemelésre a Dunamedréből Budafoknál. A Magyar Honvédség tűzszerészei az alacsony vízellás miatt folyamatosan dolgoznak a térségben. Hétfőn egy 250 kg-os amerikai típusú légibombát emeltek ki a folyóból, de a mederben további veszélyes eszközök maradtak. Ezek között a honvédség tájékoztatása szerint egy feltehetően 1000 kg-os légibomba is található. A robbanótestek kiemelését az MH1 honvéd tűzszerész és hadihajós ezred szakemberei végzik. Települések, munkahelyek és közintézmények jelentkezhetnek a kerékpáros barát település, munkahely és közintézmény idei pályázatra. Azok pályázhatnak sikerrel, akik tavaly fejlesztésekkel vagy szemléletformáló programokkal tették biztonságosabbá és zöldebbé a környezetüket. A közintézmények között óvodák, iskolák és önkormányzatok is indulhatnak. A pályázatokat október 30-áig lehet benyújtani elektronikusan a KTI felületén, az eredményhirdetés pedig novemberben várható. A kezdeményezést 2006-ban indították, célja pedig, hogy a kerékpár egyre nagyobb szerepet kapjon a mindennapi közlekedésben és a munkába járásban. Határérték feletti illékony szerves anyagtartalom miatt kivonták a forgalomból az Ambition Cherry márkájú szilikon kenyérsütő formát, közölte szerdán a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A visszahívás a 25x13x5 cm-es szilikon sütőformát érinti. Magyarországon a Kínában gyártott terméket a Dayar Kft. Forgalmazza és a Tesco üzleteiben értékesítik. Az illékony szerves anyagtartalom élelmiszerrel érintkező tárgyaknál szennyeződést, íz- és illatromlást, mikrobiológiai kockázatot, esetleg mérgező vagy allergén hatást okozhat nem megfelelő ellenőrzés esetén. Katasztrofális az idei betakarítási szezon Békés megyében. Az elmúlt 10 év legrosszabb hozamát mérték a növénytermesztők. Az aszály súlyosabb volt a 2022-esnél is, állapította meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés megyei aratási koordinációs bizottsága. Az aszály olyan mértékű, hogy még a parlagfű sem bírja, összegezték a szakemberek a bizottság ülésén. Napraforgót 99 ezer hektáron vetettek, a terület 60%-ának betakarítása után a megyei átlag másfél tonna hektáronként. Kukoricát idén 34 ezer hektáron vetettek, ám 6800 hektáron most is silózták a terményt. A megmaradt kukorica területnek körülbelül 40%-át takarították be, az átlag 1,6 tonna hektáronként, de Orosházán volt, ahol 0,7 tonnás eredmény született.
2: Rádió Antrit időjárás.
10: Felhős idő valószínű, általában több órás napsütéssel, napközben néhol lehet időszakos eső, zápor, majd estétől nyugat felől nagyobb területen növekszik a csapadék kialakulási esélye. Az északnyugati-nyugati szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Köszönjük a híreket, most pedig ismét a zené a főszerep, remélem, hogy kellemesen telik ez a csütörtöki délelőtt, és hogyha éppen úton vannak vagy dolgoznak, jut egy-egy perc arra is, hogy egy kicsit kikapcsolódjanak.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban te-

0: ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Ma délután 2 órakor egy különleges irodalmi programnak ad otthont a Szekszárdi Tudásközpont. Az Olvasás Világnapja alkalmából közösségi irodalmi délutánt rendeznek, amelynek egyik fontos üzenete, hogy egy történet, egy vers vagy egy könyv élménye nem csak a szemünkön keresztül juthat el hozzánk. A program délután 2 órakor kezdődik a Hunyad utca 9 szám alatt. A rendezvényen a közös olvasásé lesz a főszerep, művészek, tudósok és önkéntesek olvassák fel kedvenc műveiket, de a résztvevők is megoszthatják egymással azt a verset, novellát vagy regi részletet, amely valamiért különösen közel áll hozzájuk. A délutánon a Braille írás világával is megismerkedhetnek az érdeklődők. Látássérült résztvevők Braille könyvekből olvasnak fel, bemutatják a dombornyomat írást, és arról is lehet hallani, hogyan segítik a modern okos technológiák a látássérült emberek mindennapjait. A programot a Vakok és Gyengéllátók Tolna vármegyei egyesülete és az I.S. Gyula könyvtár szervezi. A mai délután így nem egyszerűen az olvasásról szól, hanem arról is, hogy ugyanazt a történetet többféleképpen lehet befogadni, meghallani és megélni. A részvételhez előzetes jelzés szükséges a szervezőknél.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Andrit. Ha szeptember, akkor Szexádon természetesen a szüret és a bor kerül a középpontba, idén pedig szeptember 14-e és 20-a között ismét várják a látogatókat a szexádi szüreti napok programjai. A rendezvény sorozat már hétfőn elkezdődik, és egészen vasárnapig rengeteg kulturális és szórakoztató program közül lehet válogatni. A hét során lesznek kiállítások és koncertek, a Béla Király téri színpadon pedig egymást váltják majd a zenés és táncos produkciók. Fellép többek között Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Dérhe

0: 12-én és 13-án 9. Bátaszéki bornapok. Pénteken együtt énekelhetjük az éjféli láj legendás sorait az Osszián zenekarral. Szombaton a szüreti felvonulás és a koronázási ceremónia mellett folklór program várja az érdeklődőket. A sztár fellépők az Electric Soul, a Holdeső, Méringer Marci és Lotfi Begi. Vasárnap a gyerekeket az Iszkiri zenekar várja, majd Csonka Bandi és Dániel Figergő szórakoztatja a közönséget. A záró koncert buli felelőse pedig Fehérvári Gábor Alfréd, azaz Freddy lesz. A színes programok mellett Vidám Park, gasztroudvar, valamint a Szekszárdi Borvidék kiváló borászai gondoskodnak a felhőtlen hangulatról. Látogasson el ön is a 9. bátaszéki bornapokra szeptember 11-én, 12-én és 13-án. Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy- és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottkebzeskukac.csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30-253-39-64-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
1: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este?
2: Tánctam folyamra, Gabikám!
1: De egyedül! És a férjed?
2: Remélem, hogy már ott vár.
1: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
2: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
1: És mégis honnan jött ez az ötlet?
2: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
1: És ki a tánctanár?
2: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
3: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
4: Menőajánlatok a Rádió Antriton. A 100 étteremben ma paradicsomlevest ebédelhetünk betűtésztával, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. A főételek közül pedig választható rándott halfili majonézes burgonya saletával, vagy kérhető sertéssült megymártással és pirított dorával. A Café Amaretto étteremben a mai napon gyümölcslevessel várnak bennünket, vagy kérhető karfiolleves. A főételek közül pedig választható szezámmagos rándott harcsafili petrezselymes burgonyával, vagy kérhető gombás tejfölös sertésszelet rizssel vagy tésztával, a célmenü pedig sajttal töltött csirkemell, rizssel és salátával. A pizza ma mai kínálata, így sült csirkerő levest ebédelhetünk, az A menü leves plusz milánói sertésborda, a B menü pedig leves plusz burgonyás zöldba főzelék pörköltel.
5: Ennyi volt a reklám!
4: Kelvin Harris és Ellie Goulding párosa már többször bizonyította, hogy működik együtt a stúdióban. Elektronikus alapok, Ellie Goulding jellegzetes hangja és egy olyan dal, amely tökéletesen hozza a modern pop zene lendületét. Most ismét ők következnek itt a Rádió Antriton.
5: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Elérkeztünk a déli 12 órához. Következnek a térség legfontosabb hírei, aztán ismét a zenéjé lesz a főszerep. Hogyha úton vannak, dolgoznak, vagy éppen ebédszünetet tartanak, érdemes velünk maradni a folytatásban. Most megtudjuk tehát, mi történt az elmúlt órákban, aztán folytatjuk a zenei válogatást.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Biztos és jól jövedelmező munkát keresel? Gyere a Hankook Rácalmási gyárába gépkezelőnek! Kiemelt műszakpótlék, juttatások, kafetéria, bónusz, ingyenes buszjáratok. Jelentkezz! 0625 556 017.
4: Őszi kedvencek még jobb áron. Jönnek a hádanapok. Vásárolj szeptember 11-e és 12-e között, és mi 20% kedvezményt adunk minden termékre Szekszárdon, a Széchenyi utca 1-7 szám alatt. Térj be hozzánk és szerezd be a szezon legkülönlegesebb darabjait, ráadásul most akciós áron. Kincskeresésre fel, irány a háda!
5: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját.
6: Egy délután tele élményekkel.
5: A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hotdog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit.
6: Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak.
5: Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
7: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
8: Már 4950 forinttól.
9: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
10: Erdőn látogatási tilalom a Gemencben, rendkívüli testületi ülés Faddon, csütörtökön itt az ősz. Jó napot kívánok, Janner Joli vagyok. 2026. szeptember 9-én szerdán 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. A Gemenc ZRT tájékoztatása szerint 2026. augusztus 28 és szeptember 25 között minden nap 16 órától másnap délelőtt 9 óra közötti időszakban erdőlátogatási tilalom van érvényben. Gemenc területét érintve korlátozottan látogatható a Duna és a Sió ártere a következő helyeken. Szekszárd közelében Bárányfok, a Kesselyű, Spörböly, Báta környéki erdőterületek, Baja közelében a Cserta és a Vénduna, a Pörböly erdő és a Pörböly titánnal, Pandúr-sziget. A korlátozás nem terjed ki a kijelölt turista útvonalakra, amelyek továbbra is szabadon látogathatók. Rendkívüli testületi ülést tartottak Faddon, amelyen elsősorban a hulladékgazdálkodási problémák kerültek előtérbe. Erről Bordács József polgármester számolt be a közösségi oldalán. A szeptember 2-án tartott rendkívüli testületi ülés meghatározó témája a hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzete volt. Mindenre azért került sor, mert Szolnok polgármestere levélben fordult az önkormányzathoz, amelynek témája a hulladékgazdálkodási önkormányzati vagyonvédelme és a hulladékgazdálkodási koncesszió felülvizsgálatának támogatása volt. A polgármester ismertette, hogy a MOHU 2023-ban vette át a hulladékgazdálkodási feladatokat, ám a rendszer szerinte nem megfelelően működik, lakossági panaszok is érkeznek az önkormányzathoz. Ez abban is megmutatkozik, hogy eddig nem sikerült elérni azt, hogy a Domboriban élőknek Fad oszthassa ki a szükséges zsákokat. Az ottaniaknak Szekszárdra kell menniük. Mindezen felül többször előfordult, hogy késett a szemétszállítás is. Bordács József elmondása szerint a MOHU bizonyos kérdésekben egyoldalúan dönt, olykor nem a szolgáltatást igénybevevők javára, sőt évente 50 milliárd forintos veszteséget termel. A Megyei Jogú Városok Szövetsége ezért július 3-án felterjesztéssel ért a kormány felé, aminek átvizsgálásának a végrehajtó szerv neki látott. Szolnok megkereső levele nyomán ehhez a kezdeményezéshez csatlakozott Fad nagyközség önkormányzata. Bonyhádváros önkormányzata saját forrásból valósítja meg a Bonyhádi Varázskapu bölcsőde és óvoda két tagintézményében, a Liget óvodában és a Napsugár óvodában a melegítő konyha és a felnőtt mosdó felújítását, olvasható a város Facebook oldalán. A beruházás keretében mindkét helyen sor kerül a vízi és szennyvízvezetékek cseréjére, a villamos hálózat korszerűsítésére, a burkolatok megújítására, a helyiségek festésére, valamint a felnőtt mosdók szanitereinek cseréjére. A Liget óvodában bruttó 20.944.599 forint, míg a Napsugár óvodában 18.103.205 forint értékű fejlesztésről van szó, a kivitelező a Sebibada Kft. Idén is megrendezik a Bárka Fesztivált Tolnán. Az eseményről Tóth Gyöngyi, a Tolnai Művelődési Központ és Könyvtár vezetője beszél.
11: Tolna Bárka Fesztivál 2026. szeptember 11-12 péntek és szombat. Szeretettel várjuk az érdeklődőket. Pénteki napon Laguna Majores táncformáció nyitja meg a rendezvényünket. 18:30-kor a szólamzenekar fog fellépni, majd őt követi Edo. 21 órakor Méringer és társulata érkezik hozzánk egy fergeteges partival, majd pedig a Candyman Duo fogja zárni a pénteki napot lent az Altarita Szabadidőparkban Tolnán. Szeptember 12-én főzőversennyel kezdődik a nap, 10 órakor kezdődik a főzőverseny az Altarita Szabadidőparkban, majd pedig a színpadi produkciók 16 órától. Kerámia zenekar fog föllépni, lesz egy extrém bike show, és a végén egy biciklipályát is föl fognak állítani, és akár a kerékpározás rejtelmeibe is, az extrém kerékpározás rejtelmeibe is betekinthetnek az érdeklődők, majd 18 órakor a Rockwave zenekar érkezik hozzánk, tolnai fiatalok, főiskolások, egyetemisták alkotta formáció, majd pedig lámpás felvonulás is érkezik hozzánk, mire besötétedik a ledes kólyalábosok, szórakoztatják a közönséget, és 21 órakor a Lord zenekar érkezik hozzánk egy hatalmas nagy koncerttel, és a szombati napunkat pedig a Sisa Café fogja befejezni, remélhetőleg egy fergeteges utcabállal. Mind a két napon lesznek kiegészítő programok, büfé fog hozzánk érkezni, szombati nap délután, amikor a színpadi produkciók kezdődnek, akkor már a gyerekeknek is külön készülünk, bulivilággal, arcfestéssel, sárkányhajózni lehet, sakkozni lehet, társasjátékozni lehet, egy hatalmas nagy légvár is kerül hozzánk, és jön a Szemet lovasudvarház, póni lovaglással is várjuk a legifjabbakat.
10: A horvátországi Csáktornyán megrendezett Medimoria Open évek óta a BVSK karate szakosztályának hagyományos őszi szezonnyitó versenye. A hétvégi eseményről Nagy Ákos vezetőedzőt kérdezte.
12: A BVSK karate szakosztálya a horvátországi Csáktornyán a Medimoria Openen kezdték meg az őszi versenyszezont. Ez a viadal évek óta hagyományos szezonnyitó versenyünk, amely rögtön komoly erőpróba elé állítja a sportolóinkat. Idén 11 ország 118 egyesületének közel 1000 versenyzője lépett tatamira. Csapatunk 4 arany és 4 bronzéremmel zárt a versenyt. A legeredményesebb versenyzőnk Hefner Zsófi volt, aki mind a junior mínusz 48 kg-ban, valamint az 21-es mínusz 50 kg kategóriában is első helyezett lett. Ez azért is nagy bravúr, hiszen Zsófi még junior korosztályú. Pesti Ábel szintén ugyanígy duplázott. Ő a saját korosztályában az U14-es plusz 55 kg-ba aranyérmet szerzett, és abban a kadett plusz 70 kg-os kategóriában, amiben egy hete szerepel, tehát egy hete töltötte be a kadett korosztályt, ott pedig bronzérmet tudott szerezni. Ezen kívül Gál Bence az U14-es mínusz 55 kg-ba szerzett aranyérmet. Bronzérmes lett továbbá Mátyás Léza az U10-esek között, Nyárádi Ramiz az U12-esek között, és Péter Panna abba a junior korosztályban, a Zsófi aranyérmes lett, ott ő bronzérmet szerzett. Ezzel a BVSK a 118 résztvevő csapatból a 8. helyen végzett, amit én azt gondolok, hogy egy nagyon nagy bravúr. Magyar csapatok közül 10 csapat vett részt, ezek közül a 2. helyen végzett a BVSK, csak az UTES csapata tudott megelőzni bennünket. Úgyhogy kimondhatatlanul büszke vagyok a sportolóinkra. Augusztus elején kezdtük meg a felkészülést, így miközben a legtöbb gyerek még a nyári szünetét töltötte, a mieink már az edzőteremben dolgoztak, úgy szoktuk mi mondani, hogy nekik egy hónappal hosszabb a tanév, és egy hónappal rövidebb a vakáció.
10: Csütörtökön a hidegfront hatására több lesz fölöttünk a felhő, de csak elszórtan várható esőzápor, északkeleten zivatar is kialakulhat. A szél északnyugatira, északira fordul, országszerte élénk, főként a délelőtt a dunántúli középhegységben és a főváros tágabb környezetében erős lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 19 és 28 fok között alakul, az alföldön mérhetjük a magasabb, nyugaton az alacsonyabb értékeket. Szekszárdon csütörtökön hajnalban 17, napközben 23 fok várható. További híreinket megtalálja az antrit.hu oldalon.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Hírek után újra itt vagyunk, és már is hozzuk a következő adag zenét. Lassan a délelőttből délután lett, de a jó hangulatból nem engedünk. Folytassuk együtt ezt a csütörtököt. Én Géci Adrien vagyok.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkát.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Egy különleges kiállítás nyílik szombaton Szekszárdon, amely Tolna vármegyéhez is szorosan kötődő alkotó életművébe enged betekintést. Időbe zárva címmel Mose Zoltán fotóiból rendeznek kiállítást a Művészetek Házában itt Szekszárdon. A megnyitó szeptember 12-én szombaton délután 3 órakor kezdődik. Mose Zoltán Szekszárdon született 1946-ban, gyermekéveit pedig Tevelen töltötte. Tanárként végzett, később több felsőoktatási intézményben is tanított, miközben a fotózás végig meghatározó része maradt az életének. Már egyetemistaként intenzíven fényképezett, és az évtizedek során Európa, valamint a Kárpát-medence számos táját, emlékét és kulturális értékét örökítette meg. Fotográfusként több mint 200 önálló kiállítása volt, képei pedig újságokban és albumokban is megjelentek. Könyveket is készített, illetve írásai révén az irodalom, a művészet, a fotoesztétika és a magyar kultúra különböző területeivel is foglalkozott. A Szekszárdi tálat megnyitóján dr. Fusz György mond köszöntőt, a kiállítást Dévényi Sándor nyitja meg, orgonán közreműködik Lozsányi Tamás, a moderátor pedig Gödrey Zoltán lesz. A kiállítás november 28-áig látogatható.
1: Rádió Antrit!

0: Noho kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Van, hogy egy nehéz élethelyzetben rögtön a megoldást keressük. Próbáljuk kitalálni, mit kellene másképp csinálnunk, hogyan lehetne gyorsabban tovább lépni, és közben talán arra már kevesebb figyelem jut, hogy egyáltalán mit élünk át. Erről a kérdésről szól a Megoldani vagy Megélni, Életkihívások Megoldás Központúan című előadás, amely szeptember 15-én kedden este 6 órától tartanak Szekszárdon a Csatáteremben. Az előadás középpontjában az élet kihívásai és azok megközelítése állnak. Nem feltétlenül az a kérdés, hogy minden helyzetre azonnal megtaláljuk-e a tökéletes választ, hanem az is, hogy hogyan tudunk egy nehéz időszakhoz, egy változáshoz, vagy akár egy elakadt élethelyzethez más szemlélettel közelíteni. Az előadó Barina Szívi Orsolya coach, az eseményt pedig az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület szervezi. A program este 6 órakor kezdődik, és a részvétel díjtalan. Az előadáshoz kellemes időtöltést kívánunk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt

0: százalékos 317 forint per liter. Ajánlatunk szeptember 10-től 13-áig érvényes. A CBA-ban alacsony árak várnak. Megéri betérni.
1: Ennyi volt a reklám.
2: Most pedig azzal az együttessel megyünk tovább, akik a 90-es évek végén és a 2000-es évek elején egymás után szállították a slágereket, és hamar a korszak egyik legsikeresebb lány együttesévé váltak. Már is érkezik a Destiny's Child itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Hamarosan 13 óra lesz, úgyhogy mit az idő, hogy elköszönjek önöktől, én már ennyi voltam. Nem sokára jönnek a hírek, utána pedig már Fekete Dávid a rádiószatnak tovább. Én szép napot, a lehető legjobbakat kívánom mindenkinek. Az elmúlt órákban Géci Adriánt hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Bor, hagyomány, kultúra, a legendás szüreti felvonulás rekordkísérlettel. És az ősz legszebb pillanatai a térség legnagyobb múlttal bíró összművészeti fesztiválján. Szeptember 17-e és 20-a között újra szekszárdi szüreti napok a Babics Mihály Kulturális Központ szervezésében. Hooligans, 4-es Street, Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Dérheni, Magyarul Szeretjük Zenekar és még sokan mások. Ünnepeljünk együtt Szekszárd szívében. Szekszárdi szüreti napok szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információ www.szekszardagora.hu és www.szekszárdiszületinapok.hu.
4: Szeptemberben kóstold meg a Don Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizo sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Don Pepe! Több mint pizza!
5: Haló! Haló!
6: Haló! Sárvíz autóüvegkereskedés.
5: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
6: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
6: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk! Sárvíz autóüvegkereskedés azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
8: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
5: Haló! És a lóval mi lesz?
9: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este?
10: Tánctam folyamra, Gabikám!
9: De egyedül! És a férjed?
10: Remélem, hogy már ott vár.
9: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
10: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
9: És mégis honnan jött ez az ötlet?
10: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
9: És ki a tánctanár?
10: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
11: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
12: A kormány nyilvánosságra hozza az Orbán kormányok titkosított döntéseit, Baromfi Pestést igazoltak Bács-Kiskunban. Az Európai Bizottság nem erősítette meg, hogy panaszt kapott volna Ausztriától a fenék küszöb miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A kormány nyilvánosságra hozta az elmúlt 16 évben született, eddig minősített, úgynevezett 3000-es kormányhatározatok első részét, közölte a kormányzati kommunikáció szerdán az MTI-vel. Az első csomag a századvéggel foglalkozik, azt mutatja meg, milyen kormányzati döntések és megbízások alapján, milyen konstrukciókban kerülhetett a szervezethez közpénz. Az Orbán kormányok ezekben a határozatokban jellemzően közvéleménykutatási, médiakutatási, médiaelemzési és tanácsadói szolgáltatások megrendeléséről döntöttek. Összesen mintegy 65 milliárd forintot különítettek el kutatásokra ezekkel a döntésekkel. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma megerősítette a Baromfi Pestés vírus jelenlétét két broiler csirke állományban, a Bács-Kiskunvár megyei Fülöpházán, közölte a Nébih. A mintegy 220 ezer broiler csirkét tartó telepen a megemelkedett elhullás, a csökkent takarmány és ivóvízfogyasztás, valamint a zöldes színű hasmenés hívta fel a figyelmet a megbetegedésre, írták. Nemes Imre országos főállatorvos már a betegség gyanúja alapján elrendelte az érintett állományok felszámolását, a szükséges járványügyi intézkedéseket. A gazdaságok körül 3 kilométeres védő, illetve 10 kilométeres megfigyelési körzetet jelöltek ki. Hangsúlyozták, a Baromfi Pest is rendkívül fertőző vírusos megbetegedés, amely a háziasított és vadon élő madarakat egyaránt érintheti. Az Európai Bizottság nem tudja megerősíteni, hogy a brüsszeli testület hivatalos panaszt vagy értesítést kapott volna Ausztriától a paksi fenékküszöb építése miatt, közölte az Uniós Bizottság illetékes szóvívője. A beruházás engedélyezési eljárás és a szomszédos országok hivatalos értesítése nélkül valósult meg, ami több szervezet is kifogásolt. Az osztrák innovációért, mobilitásért és infrastruktúráért felelős szövetségi minisztérium közölte, a paksi atomerőműhöz tervezett mederküszöb építése miatt a Duna Bizottság és az Európai Bizottság közvetlen egyeztetést folytat az illetékes magyar hatóságokkal. 1,7 millió ember halálát okozza évente a passzív dohányzás. A megállapítások szerint a passzív dohányzásnak való kitettség csökkent az idők folyamán, de még mindig több milliárd ember szívja be a füstöt passzívan. A szakemberek 204 ország egészségügyi és halálozási adatait vizsgálták, becsléseik szerint 2023-ban 2,7 milliárd ember volt kitéve a passzív dohányzásnak. Közülük 767 millió 15 év alatti gyerek volt.
2: Rádió Antrit időjárás.
12: Felhős idő valószínű, általában több órás napsütéssel, napközben néhol lehet időszakos eső, zápor, majd estétől nyugat felől nagyobb területen növekszik a csapadék kialakulási esélye. Az északnyugati-nyugati szelet élénk helyenként erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
6: Csodás tűzőre délután, köszönjük a híreket, és köszönet, hogy itt van velünk az Antriton. Én Fekete Dávid vagyok, pörögnek a melós percek, hozzájuk meg egy jó kis Joe Cocker.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljesen.

0: Ez a Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ma szeptember 10-e van, úgyhogy lássuk meg gyorsan, milyen aktualitások is tartoznak a dátumhoz. Először is mindenek előtt sok boldogságot ma Hunornak és Nicolettnek, akik nevük napjukat ünnepelhetik. Aztán lássuk még meg a mai nap szülötteit, mert hogy olyan híres neves emberek születtek a napon, mint Szűcs Ildikó magyar színésznő, vagy Pogány Judit Kossuth Díjas magyar színésznő, a nemzet színésze, illetve Colin Firth Oscar és Golden Globe díjas angol színész, szintén nem látta meg a napvilágot, illetve még Guy Ritchie angol származású rendező, forgatókönyvíró. Biztos, hogyha látott Guy Ritchie filmet, akkor felismerte belőle magát a rendezőt. Aztán nézzük csak még meg a kalendáriumunkat. 1846-ban elapon Elias Howe szabadalmaztatta a varrógépet, 1981-ben pedig bemutatták Pablo Picasso Guernica című freskóját, ami hát egy nagyon-nagyon komoly festmény, vagy freskó. És amiről keveset beszélünk, az az, hogy ma van az öngyilkosság megelőzésének világnapja 2003 óta. Ennyi tehát a múlt. A jövő pedig tudja, hogy mit hoz. Nyilvánvalóan a ma kedvenceit és a tegnap slágereit.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett elsősegélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
4: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját.
5: Egy délután tele élményekkel.
4: A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit.
5: Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak.
4: Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
6: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben.
7: Részletek az autolargo.hu oldalon, vagy az Autolargo szalonjai.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Ez a Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Az infok után újra a zenére fókuszálunk, ebben pedig közreműködik most a Hertz. Szól a Stay!
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Ez a Rádió Antrit, és nagyon-nagyon pörög az idő. Ma is egy közös óránk már el is röppent, nem lassítunk. A remek dalok mellett megkeressük majd még az utakat is, szóval hírek, aztán pedig útinfo, tudja jó.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier Csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74 444 555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
5: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este?
6: Tánctanfolyamra, Gabikám!
5: De egyedül. És a férjed?
6: Remélem, hogy már ott vár.
5: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
6: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob. Közben el is felejted a heti gondokat.
5: És mégis honnan jött ez az ötlet?
6: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
5: És ki a tánctanár?
6: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
7: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
8: A kormány nyilvánosságra hozza az Orbán kormányok titkosított döntéseit, Baromfi Pest is igazoltak Bács-Kiskunban. Az Európai Bizottság nem erősítette meg, hogy panaszt kapott volna Ausztriától a fenék küszöb miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A kormány nyilvánosságra hozta az elmúlt 16 évben született, eddig minősített, úgynevezett 3000-es kormányhatározatok első részét, közölte a kormányzati kommunikáció szerdán az MTI-vel. Az első csomag a századvéggel foglalkozik, azt mutatja meg, milyen kormányzati döntések és megbízások alapján, milyen konstrukciókban kerülhetett a szervezethez közpénz. Az Orbán kormányok ezekben a határozatokban jellemzően közvéleménykutatási, médiakutatási, médiaelemzési és tanácsadói szolgáltatások megrendeléséről döntöttek. Összesen mintegy 65 milliárd forintot különítettek el kutatásokra ezekkel a döntésekkel. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma megerősítette a Baromfi Pestis vírus jelenlétét két broiler csirke állományban, a Bács-Kiskunvár megyei Fülöpházán, közölte a Nébih. A mintegy 220 ezer broiler csirkét tartó telepen a megemelkedett elhullás, a csökkent takarmány és ivóvízfogyasztás, valamint a zöldes színű hasmenés hívta fel a figyelmet a megbetegedésre, írták. Nemes Imre országos főállatorvos már a betegség gyanúja alapján elrendelte az érintett állományok felszámolását, a szükséges járványügyi intézkedéseket. A gazdaságok körül 3 kilométeres védő, illetve 10 kilométeres megfigyelési körzetet jelöltek ki. Hangsúlyozták, a Baromfi Pest is rendkívül fertőző vírusos megbetegedés, amely a háziasított és vadon élő madarakat egyaránt érintheti. Az Európai Bizottság nem tudja megerősíteni, hogy a brüsszeli testület hivatalos panaszt vagy értesítést kapott volna Ausztriától a paksi fenékküszöb építése miatt, közölte az Uniós Bizottság illetékes szóvívője. A beruházás engedélyezési eljárás és a szomszédos országok hivatalos értesítése nélkül valósult meg, ami több szervezet is kifogásolt. Az osztrák innovációért, mobilitásért és infrastruktúráért felelős szövetségi minisztérium közölte, a paksi atomerőműhöz tervezett mederküszöb építése miatt a Duna Bizottság és az Európai Bizottság közvetlen egyeztetést folytat az illetékes magyar hatóságokkal. 1,7 millió ember halálát okozza évente a passzív dohányzás. A megállapítások szerint a passzív dohányzásnak való kitettség csökkent az idők folyamán, de még mindig több milliárd ember szívja be a füstöt passzívan. A szakemberek 204 ország egészségügyi és halálozási adatait vizsgálták, becsléseik szerint 2023-ban 2,7 milliárd ember volt kitéve a passzív dohányzásnak. Közülük 767 millió 15 év alatti gyerek volt.
2: Rádió Antrit időjárás.
9: Thank you.
8: Felhős idő valószínű, általában több órás napsütéssel, napközben néhol lehet időszakos eső, zápor, majd estétől nyugat felől nagyobb területen növekszik a csapadék kialakulási esélye. Az északnyugati-nyugati szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Antrit közlekedés.
0: No hát itt is vagyunk az útinfokkal, lássuk, hogy mi a pálya. Az M6-oson új terelés épült ki Pécs irányába a 141-es kilométertől a 143-as kilométerig. A külső és a gyorsítósávot lezárták, valamint a leállósávot is zárva találják az arra közlekedők, de csomópontban a felhajtási lehetőség továbbra is biztosított. Ugyanúgy az M6-oson maradva Pécs felé vezető oldalon a Pécsvárad-Vémind csomópont után aszfaltoznak, a 175-ös és a 177-es kilométerek között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. Aztán menjünk tovább, az 56-oson a Szekszárd és Bátaszék között burkolat tisztítás zajlik, emiatt útszűkület lassítja a haladást, ahogyan Bátaszéktől Dunaszekcsőig a 17-es és a 32-es kilométer között pedig fakivágás miatt félpályás lezárás lesz vagy van adott esetben érvényben, és ez még mindig nem minden, mert a 65-ös főúton két térségében a 16-os kilométernél árokpatka és szegélyrendezési munkákat végeznek, emiatt útszűkületre kell számítani, és maradva a 65-ösön, Tamási belterületén a 46-os és a 47-es kilométer között építési munka miatt útszűkületen halad a forgalom. Nagyon sok minden munkálat van, ezek mellett még nem beszéltünk a Bonyháttevel, Murga összekötő úton, ahol, vagy az útról, ahol kasszálás miatt van útszűkület, és így tovább, úgyhogy legyen résen, vezessen óvatosan, körültekintően, jó utat kívánunk!
2: Rádió
0: Andrit,
2: FM 101.
0: Csodás csütörtök délutánt, az úthelyzet után újra a dalokra koncentrálunk, a napkelte már távoli emlék, csupán viszont bármikor felidézhető, olyan azt megteszi most a Simply Red is.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljesen.

0: Ez a Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Vessünk egy pillantást mai időjárásunkra. 25 fok környékén alakulunk, ez a maximum. Ennél már csak hűvösebb lesz. Este 15 fokig hűl majd vissza a hőmérséklet, és amire érdemes odafigyelni, hogy már este jöhet némi kis eső, de amit most szinte biztosra jósolnak, az az, hogy holnap hajnalban olyan 2 órától egészen, nem is tudom, ki tudja meddig esni fog az eső, reméljük, hogy több lesz, mint ami tegnap este hullott, mert jó nagy széllel jött, aztán hát csapadék az kevés volt benne, annál inkább a szél és az áramszünet, kimaradás mindenek is voltak, úgyhogy reméljük, hogy ez majd csöndesebb lesz. Emellé pedig holnapra mindössze 20 fokot jósolnak maximumként, úgyhogy hát nem tudom, kis pulcsikát elő lehet majd venni, de ma még ma van 25 fok, most még hát már annyira nem süt a nap, és nem is fog már kisütni, hogyha minden igaz, így készüljön. Tehát zárjunk tovább, maradjon velünk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Szeptember 11-én, 12-én és 13-án 9. Bátaszéki bornapok. Pénteken együtt énekelhetjük az Éjféli Láj legendás sorait az Osszián zenekarral. Szombaton a szüreti felvonulás és a koronázási ceremónia mellett folklór program várja az érdeklődőket. A sztár fellépők az Electric Soul, a Holdeső, Méringer Marci és Lotfi Begi. Vasárnap a gyerekeket az Iszkiri zenekar várja, majd Csonka Bandi és Dániel Figergő szórakoztatja a közönséget. A záró koncert buli felelőse pedig Fehérvári Gábor Alfréd, azaz Freddy lesz. A színes programok mellett Vidám Park, Gasztroud, valamint a Szekszárdi borvidék kiváló borászai gondoskodnak a felhőtlen hangulatról. Látogasson el ön is a 9. bátaszéki bornapokra szeptember 11-én, 12-én és 13-án.
4: Őszi kedvencek még jobb áron. Jönnek a hádanapok. Vásárolj szeptember 11-e és 12-e között, és mi 20% kedvezményt adunk minden termékre Szekszárdon a Széchenyi utca 1-7 szám alatt. Térj be hozzánk és szerezd be a szezon legkülönlegesebb darabjait, ráadásul most akciós áron. Kincskeresésre fel, irány a háda!
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
6: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este?
7: Tánctam folyamra, Gabikám!
6: De egyedül. És a férjed?
7: Remélem, hogy már ott vár.
6: Én pénteken este már

0: Örülnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei, ráadásul olyan nagyon, hogy újabb óránk végéhez értünk, úgyhogy szusszanok egyet és átadom a mikrofont Jolinak, aki beszámol a régió legfontosabb történéseiről, aztán pedig nyomjuk tovább.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Induljon a ritmus szüret! Koncertek és The Platz outdoor bulik a szekszárdi piac téren. Jude Law, L.A. Junior, Belano, Andró, Táborfi, G-Hawk, Lotter, Unique és Averó. Koncertek, bulik, felejthetetlen este 2000 négyzetméteren a szekszárdi szüreti napokon a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információk és jegyvásárlás www.szekszárdagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
4: Szeptemberben kóstold meg a Dom Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizo sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Dom Pepe, több mint pizza!
5: Csúcs technológia a Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mindaz önegészségét és kényelmét szolgálják.
5: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az önegészsége.
2: Ennyi volt a reklám! Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
7: Fókuszban a munkavédelem és a tűzvédelem, kezdődnek a bornapok Bátaszéken, 20 fok és eső lesz pénteken. Jó napot kívánok, Janner Joli vagyok. 2026. szeptember 10-én csütörtökön 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. Emberpróbáló napokon vannak túl a tűzoltók, 4 alkalommal és szabadtéri tűzesetekhez vonultak. 4 különböző Tolna vármegyei helyszínen összesen 23 hektárnyi területen küzdöttek a lángokkal a hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltóegységek. 5 hektáron égett az zajnövényzet kedden délután Hőgyészen a Rózsavölgy utcában. A tűzben egy területen álló 40 négyzetméteres présház tetőszerkezete teljes terjedelmében leégett. Továbbá egy másik telken található ingatlan mérőóra szekrényét és klímaberendezését is elérték a lángok. A tűzesethez a Dombovári, a Kaposvári, a Paksi és a Sásdi hivatásos, a Tamási önkormányzati és önkéntes, valamint a Kétyi és Zombai önkéntes tűzoltók vonultak, akik 6 vízsugár és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a nehezen megközelíthető terepen terjedő lángokat. A katasztrófavédelmi műveleti szolgálat helyszíni szemlét végzett, a káreset felszámolásában az illetékes közműszolgáltató szakemberei és a rendőrség is közreműködött. Személyi sérülés nem történt. A száraz meleg időjárás miatt továbbra is fokozott a szabadtéri tüzek kialakulásának a veszélye, ezért felhívják a figyelmet, hogy az országos tűzoltási tilalom továbbra is érvényben van. Az erdőkben és azok 200 méteres körzetében tilos tüzet gyújtani, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. A szabadtéri tüzek megelőzése közös felelősségünk, egyetlen eldobott cigarettacsik vagy felügyelet nélkül hagyott tűz is jelentős károkat okozhat. Tolna vármegyében idén már 199 alkalommal riasztották a tűzoltókat szabadtéri tüzekhez. Akár esetek során több mint 196 hektárnyi terület égett le, felszámolásukhoz pedig összesen 465 tűzoltógépjárművet riasztottak, az erdő és vegetációs területeket 94 alkalommal érintették a lángok, mintegy 191 hektáron. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság és a Zona Alapítvány 2026. szeptember 8-án Szekszárdon együttműködési megállapodást írt alá, hogy még hatékonyabban segíthessék a rendvédelmi állományhoz kötődő árva és félárva gyermekeket. Az ünnepélyes aláírásokon dr. Hablicsak Nikolatta rendőrezredes, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság vezetője, valamint Kosztolánszkiné Alexa Hajnaka, a Zona Alapítvány vezetője és kuratóriumának elnöke látta el kézjegyével a megállapodást. A Zona Alapítvány azért jött létre, hogy támogatást nyújtson azoknak a gyermekeknek és hozzátartozóknak, akik rendvédelmi szernél szolgálatot teljesítő szülőjüket veszítették el. Küldetésük, hogy a nehéz élethelyzetbe került családokat ne csupán anyagilag, hanem érzelmi megerősítéssel és közösségi összefogással is segítsék. A most megkötött megállapodás a két szervezet közötti együttműködés elmélyítését szolgálja. Célja, hogy a bajba jutott rendőrségi hozzátartozók és gyermekeik még gyorsabban és összehangoltabban kapjanak támogatást. A felek vállalták, hogy saját lehetőségeikhez mérten a jövőben is segítik egymás munkáját, és közösen dolgoznak azért, hogy a rendvédelmi közösség legnehezebb sorsú családjai valódi segítségre számíthassanak. Idén már negyedik alkalommal rendezte meg a Fókuszban a munkavédelem és tűzvédelem konferenciát az Ergonom Kft., amelynek részleteiről Tóth Zsuzsanna ügyvezető igazgatót kérdeztük.
8: Az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Már negyedik alkalommal rendezi meg a Fókuszban a munkavédelem és tűzvédelem konferenciát, ami egyben egy ügyfél és partneri találkozó is. Az elsődleges célunk az, hogy a mi szakmánkat, a munkavédelmet, tűzvédelmet, üzemorvoslást kicsit közelebb hozzuk az emberekhez, és meg tudjuk mutatni azt, hogy ez a területet bár mumusként kezelik nagyon sokan, de nagyon sokszínű, összetett és szerethető is egyben. És célunk azt is megmutatni, hogy mivel ez egy prevenciós szakma, megelőző szakma, meg tudjuk mutatni azt is, hogy nagyon pici lépésekkel vagy odafigyeléssel nagyon nagy eredményeket lehet a cégekben elérni. Idén is igyekeztünk olyan kiállító szolgáltatókat ide hívni, ami hülyen tükrözi azt, hogy a munkavédelemben mennyi eszközt, mennyi információt lehet összeszedni. A konferencia programját is úgy állítottuk össze, hogy elsősorban nem szakembereknek szól, hanem ügyvezetőknek, cégvezetőknek és a munkavállalóknak, akik cégeknél dolgoznak, akiket mi segítünk abban, hogy ezt a területet könnyebben tudják vinni. AI-ról is lesz szó, aztán generációváltásról, illetve generációk együttműködéséről, home office-ról, hibrid munkavégzésről, tehát olyan témákról, ami általánosságban mindenkit érdekel, de beleszőve azt, hogy a munkavédelem ehhez hogy kapcsolódik.
7: A hétvégén 9. alkalommal várja az érdeklődőket a Bátaszéki Bornapok. A programokról Kovács Vivien művelődés szervezőt hallja.
9: Szeptember 11 és 13 között 9. alkalommal rendezzük meg a bátaszéki bornapokat. A bornapok számunkra már jóval több, mint egy egyszerű fesztivál. A találkozások, a családok és a szüreti hagyományok igazi ünnepe. Idén is mindennel készülünk, ami egy hamisíthatatlan fesztivál hangulathoz kell. Kiváló borászatok várják a vendégeket, köztük a helyi és környékbeli pincészetek, mint az 1838 Pezsgő pincészet, a Werner pince, a Mikóczi pincészet vagy a Fivérek borbirtok. A finom nedvük mellett természetesen gazdag gasztrokínálat és vidámpark is várja a látogatókat a piac téren és a templom körül. A zenei programok terén minden korosztály megtalálja a kedvencét. Pénteken a rock és az elektronikusabb dallamok szerelmesei a színpad, fellép az Anett és Livi akusztik, a sztárfellépőink pedig az Oszcián, akiket az Electric Soul fog követni a színpadon. Szombaton a hagyománya ki a főszerep. A kikérő és a látványos szüreti felvonulás után megtartjuk a királyi koronázási ceremóniát. Ezt követően helyi és környékbeli néptánc csoportok bemutatóit láthatják az idei látogatók. Este pedig a holdeső, a méringer, a lottibegi, majd DJ Táborfi gondoskodik a buli hangulatról. Vasárnap a családoki és a civileké a tér. A gyerekkoncertet adó Iszkri zenekar után fellép Csonka András, Dánielfi és Freddy is, méltó lezárásként a háromnapos ünnepnek. Délután 2 órától 5 óráig lehetőséget biztosítunk a helyi civil szervezetek bemutatkozására is. Külön öröm számunkra, hogy a fesztivál minden programja díjtalanul látogatható. Mindenkit szeretettel várunk szeptember 11 és 13 között Bátaszéken, töltsük meg együtt a poharakat borral, zenével és felejthetetlen élményekkel.
7: Szeptember 12-én szombaton a Szekszárdi Kajakkenu Sportegyesület szervezésében indul a kajaksuli, ahova 9-11 éves lányok és fiúk jelentkezését várják. Ha szereted a vizet, a természetet és a jó társaságot, akkor itt a helyed a Sióparton. A heti 3 foglalkozásból kedden és csütörtökön busszal szállítják a gyerekeket. Az első edzés szeptember 12-én 10 óra 30 perckor kezdődik a Szekszárdi Kajakkenu Sportegyesület turisztikai központjában Palánkon. Pénteken a felhőké lesz a főszerep, csak rövid napos időszakok lehetnek, sokfelé várható eső, zápor, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. A csapadék ezúttal nagyobb területet érinthet, és több tájegységünkön esély mutatkozik jelentősebb mennyiségre. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északi szél. Kora reggel 10-18, napközben pedig 16-27 fokot mérhetünk, délkeleten maradhat még nyáriasabb az idő. Szekszárdon hajnalban 16, napközben 20 fok várható. További híreinket megtalálja az antrit.hu oldalon.
2: Ezek voltak a Rádió Antrit regionális hírei.
5: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Csodás csütörtök délután, elmúlt 3 óra, Fekete Dávid vagyok, ez az Antrit. Már nyilvánvalóan kín szenvedés a meló helyen tartózkodni, és hiába is próbálnak eliszkolni, jön Miles Smith és azt mondja stay. Mondjuk ő legalább csak táncolni akar.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a

Ez a Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel, és hát hogyha mostanában a szokottnál többet tüsszög, vagy az orra folyik, esetleg viszket a szeme, akkor hát nem megfázásra kell elsősorban gyanakodni, vagy influenzára, mert hogy benne járunk a parlagfű pollen szezonjának csúcs időszakában, és nem magamtól vagyok továbbra sem ilyen okos, mert hogy a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legfrissebb jelentése szerint országszerte magas, sok helyütt pedig nagyon magas a parlagfű pollen koncentrációja. Néhány aprósággal azért valamennyire csökkenthetjük a kellemetlenségeket. Segíthet például a gyakori hajmosás és otthon a nedves portörlés, a frissen mosott ruhákat pedig most jobb.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Biztos és jól jövedelmező munkát keresel? Gyere a Hankook Rácalmási gyárába gépkezelőnek! Kiemelt műszakpótlék, juttatások, kafetéria, bónusz, ingyenes buszjáratok. Jelentkezz! 0625 556 017.
3: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogassa több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottkebzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
4: Szenzációs árak a CBA-ban, amit kár lenne kihagyni. Ajánlatunk: Tolletejföl 374, Starbro Mirelit hullámos hasábburgonya 599 forint per kilogram, Tena étolaj 699, Tolle ESL tej 1,5%-os 317 forint per liter. Ajánlatunk szeptember 10-től 13-áig érvényes. A CBA-ban alacsony árak várnak, megéri betérni.
0: Ennyi volt a reklám!
5: Ez a Rádió Antrit, az infok után az az énekesnő következik, aki 2014 óta több világbajnokságon járt, mint az olasz és a magyar foci válogatott együttesen ez idő alatt. Igen, ő Shakira.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: ez a Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Mindjárt négy, tehát mindjárt vége a melónak, de mi a hazaúton is elkísérjük, sőt, még játszunk is majd, ahogyan tegnap is, úgyhogy számítok önre.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
7: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este? Tánctanfolyamra, Gabikám? De egyedül. És a férjed?
8: Remélem, hogy már ott vár.
7: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
8: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
7: És mégis honnan jött ez az ötlet?
8: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
7: És ki a tánctanár?
8: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
9: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
10: Közös javaslatokat dolgoznak ki a szociális krízis kezelésére a kerületek. Ismét vizsgálja a GVH a TikTokot. Jövőre csak kicsit emelkednek az autópálya matricák árai. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Közös javaslatokat dolgoznak ki a szociális krízis kezelésére a leginkább érintett fővárosi kerületek, közölte Karácsony Gergely főpolgármester a Facebook oldalán. Beszámolva a városrészek polgármestereivel, a budapesti közbiztonsági és szociális helyzetről tartott egyeztetésről. A bejegyzéshez mellékelt fénykép szerint az egyeztetésen a főpolgármester mellett jelen volt a 6., 7., 8., 9. kerületi polgármester és a 13. kerület alpolgármestere. A főpolgármester kiemelte, a mély szociális válságban gyökerező jelenségek, mint például a közterületeken is megjelenő drogfogyasztás, a palackozás okozta problémák, az ezekkel is összefüggő közbiztonsági gondok okkal foglalkoztatják a budapestiek jelentős részét, köztük kiemelten a belső kerületekben élőket. Utóvizsgálatot indított a gazdasági versenyhivatal a TikTok európai üzemeltetőjével szemben. Azt szeretnék kideríteni, hogy a közösségi oldal teljesítette korábbi vállalásait. A gazdasági versenyhivatal korábban azért indított vizsgálatot a TikTok ellen, mert a platform nem tájékoztatta átláthatóan a felhasználókat az adataik kezeléséről. Az eljárás lezárásaként a cég különféle adatóvó, valamint gyermekvédelmi vállalásokat tett, köztük a kiskorúak képernyő idejének korlátozását és a szülői felügyelet erősítését. A hatóság most azt ellenőrzi, hogy a platform valóban hiánytalanul végrehajtotta-e az ígért módosításokat. Amennyiben a TikTok nem teljesíti a vállalásokat, a GVH akár jelentős bírságot is kiszabhat rá. Jövőre alacsony mértékben növekednek az autópálya matricák árai, köszönhetően az alacsony inflációnak. A jelenleg is érvényben lévő miniszteri rendelet szerint az autópálya matricák árait minden évben a tárgyévet megelőző esztendő augusztus hónapjához viszonyítva kell módosítani. A fogyasztói árindex jelenleg 1,3% éri az MFOR. Így az országos napi jegy 5630, a 10 napos matrica 6990 forintba fog kerülni személyautókra. Az M1-es autópálya felújítása érintett vármegyékre külön éves autópálya matrica vásárolható, amelynek ára személygépkocsik esetében bruttó 15 000 forint lesz. Tanács Zoltán az Európai űrügynökség elnökével, József Aschbacherrel szerdán abban állapodott meg, hogy az ESA szakértői és a magyar delegáció képviselői munkacsoportot állítanak fel, annak érdekében, hogy újra gondolják, Magyarország miképp tudná a befizetéseit minél nagyobb mértékben visszakapni, jelentette be a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán a közösségi oldalán tett szerdai bejegyzésében azt írta, az Európai űrügynökség szakértői és a magyar delegáció képviselői azt is megvizsgálják, hogy az ESA forrásait egyenletesebben osszák el úgy, hogy a magyar tudomány, a magyar űripari kis- és középvállalkozások is részesülhessenek az ESA befizetésekből.
2: Rádió Antrit időjárás.
10: Felhős időre van kilátás, pénteken is, de főként északon maradhatnak tartósan borult tájak, míg délkeleten számíthatunk több napsütésre. Többfelé várható eső, zápor, zivatar, de napközben a csapadék tevékenység súlypontja egyre inkább kelet felé helyeződik. Délkeleten heves zivatarok kialakulására is van esély. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagy részt 18 és 25 fok között valószínű, de a tartósan felhős, csapadékosabb ország részen helyenként ennél hűvösebb is lehet az idő. A délkeleti-keleti tájakon jóval magasabb, a határvidéken 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: És vége a melónak, de az Antrit továbbra is szól. Fekete Dávid vagyok. Ha most csukja le a laptopot, teszi le a szerszámot, vagy indul végre hazafelé, akkor igazából ebben tökéletes partner lesz most Katy Perry.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenék.

0: ez a Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel, és bizony itt van ismét a játék. Időjátszunk egy picikét megint, ahogyan reggel is, meg tegnap is. Két fős belépőt nyerhet a születi napokon megrendezésre kerülő LL Junior koncertre. Ehhez pedig mielőtt annyit kell tennie, hogy kitalálja, mely dalok csúsztak össze. Elég csak az egyiket kitalálni, vagy csak a címét, vagy csak az előadót megmondani. Mutatom, ez a mai is elég könnyű, úgyhogy figyeljen.
1: Most a kavicsok közé vinnélek magammal.
0: Na, ez annyira nem is hangzik rosszul, mint a tegnapi. Erről van tehát szó, telefonáljon a 74-444-444-en is nyerjen a páros belépőt a szeptember 19-i LL Junior koncertre a Babics Mihály Kulturális Központ felajánlásából. Mutatom újra, hogyha esetleg lemaradt volna, hogy az egyik egy boxolós filmből lehet ismerős, a másik pedig egy igazi giga magyar sláger 2015-ből. Ha esetleg lemaradt volna, mutatom.
1: Most a kavicsok közé vinnélek magammal, ha tudnám
0: Egy van, erről van szó, várjuk a telefonokat, 74-444-444, nyerjen páros belépőt a szeptember 19-i LL Junior koncertre, hogyha szeretne, vagy hogyha tudja. Mondom még egyszer, az egyik dal egy boxolós filmből lehet ismerős, nagyon-nagyon népszerű volt, a másik pedig egy giga magyar sláger 2015-ből.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meg.

0: spórolni a fűtés és a hűtés számlán. Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
1: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra, vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
2: Haló! Haló!
3: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
2: Haló! Hónap mennénk a Bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
3: Ön miben segíthetek?
2: Hát szélvédő kéne nekünk.
3: Milyen típusú az autó?
2: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
4: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
5: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
2: Haló, és a lóval mi lesz?
6: Ennyi volt a reklám.
7: Ez a Rádió Antrit, ahol a ma kedvencei és a terem slágerei szólnak. Most éppen az a 68 éves Belinda Carlisle érkezik, aki még most is aktívan koncertezik, egymás után nyomja a bulikat. Itt nálunk most épp a Leave a Light On-t adja elő.
6: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Egy újabb óra végéhez értünk itt az Antriton, mindjárt 5 lesz, ami azt jelenti, hogy már csak egy óránk maradt együtt, de az is izgi lesz, nem akar lemaradni róla.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
4: Szeptemberben kóstold meg a Dom Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizós sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Dom Pepe, több mint pizza!
5: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra, vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
6: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zár szaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Komoly hiányosságokat találtak az ellenőrök a magyar strandokon és fagyizókban. Az Európai Bizottság nem erősítette meg, hogy panaszt kapott volna Ausztriától a fenékküszöb miatt. Pénzt ígért a választóknak Trump, ha a republikánusok nyernek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közel 1500 vendéglátóhelyet ellenőrzött a nyári szezonban. A vizsgálatok 16%-ánál tártak fel hiányosságokat, az ellenőrök mintegy 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, a kiszabott bírságok összege pedig meghaladta 37 millió forintot. Az ellenőrök gyakran találkoztak szennyezett munkafelületekkel és hűtőberendezésekkel, hiányos takarítással, illetve szabálytalanul felszerelt kézmosókkal, ahol sokszor még a fertőtlenítőszer is hiányzott. Emellett a mosogatás technikai feltételei sem feleltek meg az előírásoknak. A strandbüfék esetében visszatérő probléma volt a kártevők elleni védekezés elmaradása. A fagylaltozóknál bár ezen a téren tapasztalható némi javulás, még mindig gyakori az allergénekkel kapcsolatos hiányos tájékoztatás. Az Európai Bizottság nem tudja megerősíteni, hogy a brüsszeli testület hivatalos panaszt vagy értesítést kapott volna Ausztriától a paksi fenékküszöb építése miatt, közölt az Uniós Bizottság illetékes szóvívője az MTI megkeresésére. A beruházás engedélyezési eljárás és a szomszédos országok hivatalos értesítése nélkül valósult meg, amit több szervezet is kifogásolt. Az osztrák innovációért, mobilitásért és infrastruktúráért felelős szövetségi minisztérium közölte, a paksi atomerőműhöz tervezett mederküszöb építése miatt a Duna Bizottság és az Európai Bizottság közvetlen egyeztetést folytat az illetékes magyar hatóságokkal. A kormány nyilvánosságra hozta az elmúlt 16 évben született, eddig minősített, úgynevezett 3000-es kormányhatározatok első részét, közölte a kormányzati kommunikáció. Az első csomag a század véggel foglalkozik, azt mutatja meg, milyen kormányzati döntések és megbízások alapján milyen konstrukciókban kerülhetett a szervezethez közpénz. Az Orbán kormányok ezekben a határozatokban jellemzően közvéleménykutatási, médiakutatási, médiaelemzési és tanácsadói szolgáltatások megrendeléséről döntöttek. Összesen mintegy 65 milliárd forintot különítettek el kutatásokra ezekkel a döntésekkel. Minden felnőtt amerikai 5000 dollárt átszámítva nagyságrendileg 1,5 millió forintot kap, ha a republikánusok nyerik a félidős amerikai választásokat, és sikerül megtartaniuk kongresszusi többségüket. Az általa Trump osztalék néven emlegetett kifizetést szerdán ígérte meg Donald Trump amerikai elnök Dallasban a november 3-án esedékes választást megelőző republikánus párt kongresszuson. A közvélemény kutatások szerint az emberek zöme elutasítja az elnököt a megélhetési költségek emelkedése és az Irán ellen indított háború miatt. Ha a republikánusok elvesztik a többséget a szenátusban, akkor Trumpnak elnökként nem csak meg lesz kötve a keze, de a párton belül is jelentősen meggyengülhetnek a pozíciói, írja a Reuters.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Felhős időre van kilátás, pénteken is, de főként északon maradhatnak tartósan borult tájak, míg délkeleten számíthatunk több napsütésre. Többfelé várható eső, zápor, zivatar, de napközben a csapadék tevékenység súlypontja egyre inkább kelet felé helyeződik. Délkeleten heves zivatarok kialakulására is van esély. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagy részt 18 és 25 fok között valószínű, de a tartósan felhős, csapadékosabb ország részen helyenként ennél hűvösebb is lehet az idő. A délkeleti tájakon jóval magasabb, a határvidéken 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Ez az Antrit, én pedig Fekete Dávid vagyok továbbra is. Elmúlt 5 óra, jöhetne a házi munka előtte, viszont egy laza bulidallal pörgetjük fel. Follow the flow, valahányszor.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság.

0: Ez a Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel, és hát így a nap vége felé azért már visszatekinthetünk egy picikét rá, hogy mi minden történt az Antrit univerzumban például. Hát beszámoltunk arról többek között, hogy egyetlen nap alatt 22-ször riasztották a vármegye, vagy most már megye tűzoltóit, erről kaptunk legalábbis információt. 8 helyszínen tűzeset, 14 alkalommal műszaki mentésnél volt szükség beavatkozásra, ez nagyon durva infók az antrit.hu-n. Ahogyan azt is megírtuk már, hogy jelentősen változik a forgalmi rend Szekszárdon, majd a jövő héttől, ugye a születi napok miatt, erről is minden lezárás megtalálható az antrit.hu-n, de erről majd még addig úgyis beszélünk sokszor és sokat. Aztán emellett beszámoltunk még az új ásatásról, a Wosinski Mor Múzeum feltárásának eredményeiről. Ez is egy nagyon kis érdekes anyag lett, úgyhogy ez is megtalálható az antrit.hu-n, ahogy egyébként minden más, meg ajánlom még YouTube csatornánkat is, no meg nyilván továbbra is a legjobb dalokat.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Bor, hagyomány, kultúra, a legendás szüreti felvonulás rekordkísérlettel. És az ősz legszebb pillanatai a térség legnagyobb múlttal bíró összművészeti fesztiválján. Szeptember 17-e és 20-a között újra szekszárdi szüreti napok a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében. Hooligans, 4-es Street, Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Dérheni, Magyarul Szeretjük zenekar és még sokan mások. Ünnepeljünk együtt Szekszárd CV-ben. Szekszárdi szüreti napok szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információ www.szekszardagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
5: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben.
6: Részletek az autolargo.hu oldalon, vagy az Autolargo szalonja.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Ez továbbra is az Antrit, na meg a ma kedvencei és a tegnap slágerei, nem sok időnk van hátra, de attól még nyomjuk meg Gwen Stefani és Eve közösével. Ez a Rich Girl!
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

0: És eljött a csütörtök este, közös utunk végéhez értünk, remek dalokat hallottunk, sokszínű délután volt ez is. Köszönöm, hogy itt volt, tovább jó rádiózást és jó pihenést, holnap egytől pedig még egyszer újra együtt, addig pedig minden jót.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Őszi kedvencek még jobb áron. Jönnek a Hádanapok. Vásárolj szeptember 11-e és 12-e között, és mi 20% kedvezményt adunk minden termékre Szekszárdon, a Széchenyi utca 1-7 szám alatt. Térj be hozzánk és szerezd be a szezon legkülönlegesebb darabjait. Ráadásul most akciós áron. Kincskeresésre fel, irány a Háda.
4: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett mini diszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel Tolnai és Szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
5: Jó estét, szomszédasszony! Hova ilyen csinosan késő este? Tánctanfolyamra, Gabikám! De egyedül. És a férjed?
6: Remélem, hogy már ott vár.
5: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
6: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
5: És mégis honnan jött ez az ötlet?
6: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
5: És ki a tánctanár?
6: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
7: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
8: Szenzációs árak a CBA-ban, amit kár lenne kihagyni. Ajánlatunk Tolletejföl 374, Starbro Mirelit hullámos hasábburgonya 599 forint per kilogram, Tena étolaj 699, Tolle E-eseltej 1,5%-os 317 forint per liter. Ajánlatunk szeptember 10-től 13-áig érvényes. A CBA-ban alacsony árak várnak, megéri betérni.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: Szeptember 15-ig lehet kérni a HPV elleni védőoltást az iskolákban. 80 hektár égett le a Hortobágyi Nemzeti Parkban. Katasztrofális az idei betakarítási szezon Békés megyében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Szeptember 15-ig lehet kérni a HPV elleni védőoltást az iskolákban. Az önkéntes térítésmentes védőoltást minden évben a 12. életévüket betöltött 7. osztályos gyermekeik számára igényelhetik a gyermek által látogatott általános iskolában vagy gimnáziumban. A vakcinát lányok és fiúk is megkaphatják. Aki most nem igényli gyermeke számára a vakcinát, a későbbiekben csak vény és térítés ellenében juthat hozzá a védőoltáshoz. Nagyjából 80 hektár égett le a Hortobágyi Nemzeti Parkban, ahol még kedden keletkezett tűz, és az utómunkálatokat csak ma reggel tudták befejezni Egyekkül területén. A katasztrófa védelem közlése szerint a nádas, cserri és bokros bozótos terület gyulladt ki. Szerda késő estére úgy tűnt, megszűntek az izzások is, ám az érkező vihar ismét felszította a lángokat. A tűzoltók vízsugarakkal, kéziszerszámokkal, háti permetezővel folyamatosan dolgoztak, a munkát nehezítette a terület tagoltsága. Az egységek ma kora reggelre oltották el a tüzet újra. Katasztrofális az idei betakarítási szezon Békés megyében, állapította meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés megyei aratási koordinációs bizottsága. Az aszály olyan mértékű, hogy még a parlagfű sem bírja, összegezték a szakemberek a bizottság ülésén. Napraforgót 99.000 hektáron vetettek, a terület 60%-ának betakarítása után a megyei átlag 1,5 tonna hektáronként. Kukoricát 34.000 hektáron vetettek, ám 6.800 hektáron most is silózták a termény. A megmaradt kukorica területnek körülbelül 40%-át takarították be, az átlag 1,6 tonna hektáronként, de Orosházán volt, ahol 0,7 tonnás eredmény született. Erdőparkkal védekeznek az aszály ellen Kecskeméten, 35.000 facsemetét is ültettek. A városban az elmúlt években több természet alapú megoldást is kialakítottak, köztük esőkerteket és a több mint 5 hektáron létrehozott erdőparkot. Az esőkertek összegyűjtik a környező területekről érkező csapadékot, lassítják a lefolyást és segítik a víz talajba szivárgását. A Kecskeméti Erdőpark kialakítása 2022-ben kezdődött a Zöld Küldetés Egyesület kezdeményezésére. A munkában több több száz önkéntes vett részt, és néhány hét alatt közel 35 ezer fa csemetét ültettek el. A kezdeményezések célja, hogy több csapadékvíz maradjon a helyen, és a városi zöld felületek ellenállóbbak legyenek a szélsőséges időjárással szemben.
2: Rádió Antrit időjárás.
9: Felhős időre van kilátás, pénteken is, de főként északon maradhatnak tartósan borult tájak, míg délkeleten számíthatunk több napsütésre. Többfelé várható eső, zápor, zivatar, de napközben a csapadék tevékenység súlypontja egyre inkább kelet felé helyeződik. Délkeleten heves zivatarok kialakulására is van esély. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagy részt 18 és 25 fok között valószínű, de a tartósan felhős, csapadékosabb ország részen helyenként ennél hűvösebb is lehet az idő. A délkeleti-keleti tájakon jóval magasabb, a határvidéken 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Biztos és jól jövedelmező munkát keresel? Gyere a Hankook Rácalmási gyárába gépkezelőnek! Kiemelt műszakpótlék, juttatások, kafetéria, bónusz, ingyenes buszjáratok. Jelentkezz! 0625 556 017.
3: Haló! Sárvíz autóüvegkereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
3: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
3: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
5: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk! Sárvíz autóüvegkereskedés azonnali kaszkókárfelvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak, Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
6: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
4: Haló! És a lóval mi lesz?
7: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este? Tánctanfolyamra, Gabikám! De egyedül! És a férjed?
8: Remélem, hogy már ott vár.
7: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
8: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
7: És mégis honnan jött ez az ötlet?
8: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
7: És ki a tánctanár?
8: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
9: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
0: Ennyi volt a reklám. Miért hallgat a Budapesti Rádiót? Ha van szexárdi is. Ez a Rádió Andrét. A ma kedvencei és a te

0: legrosszabb.
1: Szexárdi Rádió, minden szexárdinak. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit.
2: Hey Martinez, you ready girl?
3: Come on.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Szeptemberben kóstold meg a Don Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizo sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Don Pepe! Több mint pizza!
3: Karescan, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
6: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: A kormány folytatja a költségvetés hiányának csökkentését. Az euró bevezetéséről beszélt a jegybank elnök. A főpolgármester szerint ki kell vezetni a szolidaritási hozzájárulást. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A kormány folytatja a költségvetés hiányának csökkentését, a végső cél a bizalom helyreállítása, mondta a pénzügyminiszter a 64. közgazdászvándorgyűlést megnyitó beszédében csütörtökön Egerben. Közölte, a hiányt nem a családok és a vállalkozások megadóztatásából, hanem a pazarló állam visszavágásából, a működési kiadások, a korrupció miatt túlárazott szerződések és a versenyeztetés nélkül nyújtott támogatások megnyírválásából szorítják le. A takarékosság nem érintheti az egészségügybe, az oktatásba és a szakképzésbe fektetett összegeket, húzta alá. Az euró gyors bevezetése helyett sikeres bevezetésére van szükség, jelentette ki a Magyar Nemzeti Bank elnöke csütörtökön a 64. közgazdász vándorgyűlés nyitónapján Egerben. Varga Mihály kiemelte, ha a közös európai fizetőeszköz magyarországi bevezetése gyors lesz, az ellen senki nem fog tiltakozni, de a hangsúlyt a sikeres és megfelelő csatlakozásra kell helyezni. Az euró bevezetéséhez szükséges Maastrichti kritériumok teljesítése még nem garancia a gazdasági sikerre, figyelmeztetett a jegybank elnök. Olyan csatlakozást kell tehát célul kitűzni, ahol a közös fizetőeszköz átvételével Magyarország képes lesz gazdasági fejlettségét fenntartható módon növelni, hangsúlyozta. Akár a Tisza kormány ellen is pert indíthat a főváros a szolidaritási hozzájárulás vitatott mértékének ügyében, ha abban nem születne megállapodás, mondta Karácsony Gergely főpolgármester a Népszavának adott csütörtökön megjelent interjújában. A főpolgármester szerint a szolidaritási hozzájárulás rendszeréhez mindenképpen hozzá kell nyúlni. Ugyanakkor, mint mondta, az nem reális elvárás, hogy azonnal töröljék, hiszen az 400 milliárd forintos kiesést jelentene a központi költségvetésnek. Az viszont elvárható, hogy érdemi lépés történjen, a kivezetés irányába tette hozzá. A Szent István vidékfejlesztési program Zalai Minta projektjében érintett települések jelentős fejlesztési forrást kaphatnak a zalakarosi mikrotérségeknek szánt 1 milliárd forintból. A polgármesterek örömmel fogadták a váratlan lehetőséget, de kiemelték, hogy a pénz hatékony elosztásához még komoly egyeztetésekre van szükség. A tervezett beruházások között szerepel a félbemaradt csapadékvíz elvezetés befejezése, az előregedett ivóvíz és úthálózatok korszerűsítése, valamint az önkéntes tűzoltók közparkjának bővítése. Emellett a falvak kiemelt figyelmet fordítanak a közintézmények felújítására, a mini bölcsőde építésre, illetve az önkormányzati épületek napelemes és energiatakarékos modernizációjára.
1: Rádió Andrét időjárás.
7: Felhős időre van kilátás, pénteken is, de főként északon maradhatnak tartósan borult tájak, míg délkeleten számíthatunk több napsütésre. Többfelé várható eső, zápor, zivatar, de napközben a csapadék tevékenység súlypontja egyre inkább kelet felé helyeződik. Délkeleten heves zivatarok kialakulására is van esély. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagy részt 18 és 25 fok között valószínű, de a tartósan felhős, csapadékosabb országrészen helyenként ennél hűvösebb is lehet az idő. A délkeleti tájakon jóval magasabb, a határvidéken 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 101.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Induljon a ritmus szüret! Koncertek és The Platz outdoor bulik a Szekszárdi piac téren. Jude Law, L.A. Junior, Belano, Andró, Táborfi, G-Hawk, Lotter, Unique és Averó. Koncertek, bulik, felejthetetlen este 2000 négyzetméteren a Szekszárdi szüreti napokon a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információk és jegyvásárlás www.szekszardagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
2: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett elsősegélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
3: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben.
4: Részletek az autolargo.hu oldalon, vagy az Autolargo szalonjaiban.
0: Ennyi volt a reklám!
5: Andrét!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
3: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
2: Nyaralást? De jól megy valakinek!
3: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
2: Aha, így már értem!
4: Rosszul zárnak az ablakok, befúj a hideg, vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás. Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilazaro.hu.
5: Őszi kedvencek még jobb áron. Jönnek a hádanapok. Vásárolj szeptember 11-e és 12-e között, és mi 20% kedvezményt adunk minden termékre Szekszárdon, a Széchenyi utca 1-7 szám alatt. Térj be hozzánk és szerezd be a szezon legkülönlegesebb darabjait, ráadásul most akciós áron. Kincskeresésre fel, irány a háda!
6: Csúcs technológia a Spiritben.
7: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
6: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Meghallgatja Bánki Eriket és Kósa Lajost az MNB működését vizsgáló bizottság. A mezőgazdaság előtt álló legnagyobb kihívás az éghajlatváltozás. Több mint 27 ezer darab iskolaszer gyűlt össze a rászoruló gyerekeknek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az MNB működését vizsgáló országgyűlési bizottság nem szavazta meg a Tisza párt által javasolt Transparency International, sem a KDNP által jelölt GKI gazdaságkutató felkérését közös szakértőnek. A döntésben kulcs szerepet játszott a Mi Hazánk képviselőjének tartózkodása, aki ellenezte a nemzetközi pénzügyi körök által finanszírozott szakértők bevonását. A testület ugyanezen az ülésen arról is határozott, hogy meghallgatásra idézi Bánki Erik és Kósa Lajos volt fideszes parlamenti képviselőket. Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter csütörtökön Bábolnán hangsúlyozta, hogy a hazai mezőgazdaság legnagyobb kihívásai az éghajlatváltozás, a vízellátás biztosítása, valamint az élelmiszer termelés jövedelmezővé tétele a fiatalok számára. A miniszter rámutatott, hogy a korábbi 20 milliós kapacitásról szóló ígéretekkel szemben a közeli jövőben a 9,5 millió hazai lakos ellátásának biztosítása lesz a fő feladat. Az öntözés kérdését kiemelt példaként említette, megjegyezve, hogy a szántóterületek 10%-ának öntözhetővé tétele már komoly eredményt jelentene. Hozzátette, hogy az öntözhető területek aránya jelentős beruházásokkal akár 20%-ra is növelhető, ám ez hosszabb távú folyamat. Több mint 27 ezer tanszert adományoztak a vásárlók a rászoruló gyerekeknek országszerte 25 Tesco áruházban. A felajánlások csaknem 2000 gyermek iskola kezdését és tanévét segítik, közölte az Ökumenikus Segélyszervezet az MT-vel. Az adományok elsősorban olyan eszközökből álltak, amelyekre a gyerekeknek nap mint nap szükségük van az iskolában. Több mint 17 ezer füzet, több mint 2000 ceruza és ceruzakészlet, több mint 1000 csomag írólap, valamint több száz radír, vonalzó és rajzlap került az adományok közé. Nem történt fémszennyezés a Szemkorp debreceni telephelyén, a márciusi talajvíz mintavételt és vizsgálatot végző laboratórium hivatalosan visszavonta az összes jegyzőkönyvét, miután arra következtetésre jutott, hogy az alkalmazott mintavételi és vizsgálati protokollok nem voltak alkalmasak a talajvíz oldott fém tartalmának jogszabály szerint értékelésére, közölte a cég az MTI-vel csütörtökön. Közleményükben azt írták, a visszavonást benyújtották az illetékes környezetvédelmi hatósághoz. A Szemkorp kérte a termelés felfüggesztéséről szóló hatósági határozat eltörlését. A vállalat mostantól rendszeres talajvízvizsgálatot végez, amelynek eredményeit a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé teszi, jelezték.
1: Rádió Andrit időjárás.
8: Felhős időre van kilátás, pénteken is, de főként északon maradhatnak tartósan borult tájak, míg délkeleten számíthatunk több napsütésre. Többfelé várható eső, zápor, zivatar, de napközben a csapadék tevékenység súlypontja egyre inkább kelet felé helyeződik, de a keleten heves zivatarok kialakulására is van esély. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagy részt 18 és 25 fok között valószínű, de a tartósan felhős, csapadékosabb ország részen helyenként ennél hűvösebb is lehet az idő. A délkeleti-keleti tájakon jóval magasabb, a határvidéken 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Meghallgatja Bánki Eriket és Kósa Lajost az MNB működését vizsgáló bizottság. A mezőgazdaság előtt álló legnagyobb kihívás az éghajlatváltozás. Több mint 27 ezer darab iskolaszer gyűlt össze a rászoruló gyerekeknek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az MNB működését vizsgáló országgyűlési bizottság nem szavazta meg a Tisza párt által javasolt Transparency International, sem a KDNP által jelölt GKI gazdaságkutató felkérését közös szakértőnek. A döntésben kulcs szerepet játszott a Mi Hazánk képviselőjének tartózkodása, aki ellenezte a nemzetközi pénzügyi körök által finanszírozott szakértők bevonását. A testület ugyanezen az ülésen arról is határozott, hogy meghallgatásra idézi Bánki Erik és Kósa Lajos volt fideszes parlamenti képviselőket. Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter csütörtökön Bábolnán hangsúlyozta, hogy a hazai mezőgazdaság legnagyobb kihívásai az éghajlatváltozás, a vízellátás biztosítása, valamint az élelmiszer termelés jövedelmezővé tétele a fiatalok számára. A miniszter rámutatott, hogy a korábbi 20 milliós kapacitásról szóló ígéretekkel szemben a közeli jövőben a 9,5 millió hazai lakos ellátásának biztosítása lesz a fő feladat. Az öntözés kérdését kiemelt példaként említette, megjegyezve, hogy a szántóterületek 10%-ának öntözhetővé tétele már komoly eredményt jelentene. Hozzátette, hogy az öntözhető területek aránya jelentős beruházásokkal akár 20%-ra is növelhető, ám ez hosszabb távú folyamat. Több mint 27 ezer tanszert adományoztak a vásárlók a rászoruló gyerekeknek országszerte 25 Tesco áruházban. A felajánlások csaknem 2000 gyermek iskola kezdését és tanévét segítik, közölte az Ökumenikus Segélyszervezet az MT-vel. Az adományok elsősorban olyan eszközökből álltak, amelyekre a gyerekeknek nap mint nap szükségük van az iskolában. Több mint 17 ezer füzet, több mint 2000 ceruza és ceruza készlet, több mint 1000 csomag írólap, valamint több száz radír, vonalzó és rajzlap került az adományok közé. Nem történt fémszennyezés a Szemkorp debreceni telephelyén. A márciusi talajvíz mintavételt és vizsgálatot végző laboratórium hivatalosan visszavonta az összes jegyzőkönyvét, miután arra következtetésre jutott, hogy az alkalmazott mintavételi és vizsgálati protokollok nem voltak alkalmasak a talajvíz oldott fém tartalmának jogszabály szerint értékelésére, közölte a cég az MT-vel csütörtökön. Közleményükben azt írták, a visszavonást benyújtották az illetékes környezetvédelmi hatósághoz. A Szemkorp kérte a termelés felfüggesztéséről szóló hatósági határozat eltörlését. A vállalat mostantól rendszeres talajvízvizsgálatot végez, amelynek eredményeit a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé teszi, jelezték.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Felhős időre van kilátás, pénteken is, de főként északon maradhatnak tartósan borult tájak, míg délkeleten számíthatunk több napsütésre. Többfelé várható eső, zápor, zivatar, de napközben a csapadék tevékenység súlypontja egyre inkább kelet felé helyeződik. Délkeleten heves zivatarok kialakulására is van esély. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagy részt 18 és 25 fok között valószínű, de a tartósan felhős, csapadékosabb ország részen helyenként ennél hűvösebb is lehet az idő. A délkeleti tájakon jóval magasabb, a határvidéken 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 101.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Szeptember 15-ig lehet kérni a HPV elleni védőoltást az iskolákban. 80 hektár égett le a Hortobágyi Nemzeti Parkban. Katasztrofális az idei betakarítási szezon Békés megyében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Szeptember 15-ig lehet kérni a HPV elleni védőoltást az iskolákban. Az önkéntes térítésmentes védőoltást minden évben a 12. életévüket betöltött 7. osztályos gyermekeik számára igényelhetik a gyermek által látogatott általános iskolában vagy gimnáziumban. A vakcinát lányok és fiúk is megkaphatják. Aki most nem igényli gyermeke számára a vakcinát, a későbbiekben csak vény és térítés ellenében juthat hozzá a védőoltáshoz. Nagyjából 80 hektár égett le a Hortobágyi Nemzeti Parkban, ahol még kedden keletkezett tűz, és az utómunkálatokat csak ma reggel tudták befejezni Egyekkül területén. A katasztrófa védelem közlése szerint a nádas, cserri és bokros bozótos terület gyulladt ki. Szerda késő estére úgy tűnt, megszűntek az izzások is, ám az érkező vihar ismét felszította a lángokat. A tűzoltók vízsugarakkal, kéziszerszámokkal, háti permetezővel folyamatosan dolgoztak, a munkát nehezítette a terület tagoltsága. Az egységek ma kora reggelre oltották el a tüzet újra. Katasztrofális az idei betakarítási szezon Békés megyében, állapította meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés megyei aratási koordinációs bizottsága. Az aszály olyan mértékű, hogy még a parlagfű sem bírja, összegezték a szakemberek a bizottság ülésén. Napraforgót 99 ezer hektáron vetettek a terület 60%-ának betakarítása után, a megyei átlag másfél tonna hektáronként. Kukoricát 34 ezer hektáron vetettek, ám 6800 hektáron most is silózták a termény. A megmaradt kukorica területnek körülbelül 40%-át takarították be, az átlag 1,6 tonna hektáronként, de Orosházán volt, ahol 0,7 tonnás eredmény született. Erdőparkkal védekeznek az aszály ellen Kecskeméten, 35 ezer facsemetét is ültettek. A városban az elmúlt években több természet alapú megoldást is kialakítottak, köztük esőkerteket és a több mint 5 hektáron létrehozott erdőparkot. Az esőkertek összegyűjtik a környező területekről érkező csapadékot, lassítják a lefolyást és segítik a víz talajba szivárgását. A Kecskeméti Erdőpark kialakítása 2022-ben kezdődött a Zöld Küldetés Egyesület kezdeményezésére. A munkában több száz önkéntes vett részt, és néhány hét alatt közel 35 ezer facsemetét ültettek el. A kezdeményezések célja, hogy több csapadékvíz maradjon a helyen, és a városi zöld felületek ellenállóbbak legyenek a szélsőséges időjárással szemben.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Felhős időre van kilátás, pénteken is, de főként északon maradhatnak tartósan borult tájak, míg délkeleten számíthatunk több napsütésre. Többfelé várható eső, zápor, zivatar, de napközben a csapadék tevékenység súlypontja egyre inkább kelet felé helyeződik, de a keleten heves zivatarok kialakulására is van esély. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagy részt 18 és 25 fok között valószínű, de a tartósan felhős, csapadékosabb ország részen helyenként ennél hűvösebb is lehet az idő. A délkeleti tájakon jóval magasabb, a határvidéken 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk.
0: Rádió Andrét, FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: Andrét.
1: Olyan ő, hogy megáll,

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Meghallgatja Bánki Eriket és Kósa Lajost az MNB működését vizsgáló bizottság. A mezőgazdaság előtt álló legnagyobb kihívás az éghajlatváltozás. Több mint 27 ezer darab iskolaszer gyűlt össze a rászoruló gyerekeknek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az MNB működését vizsgáló országgyűlési bizottság nem szavazta meg a Tisza párt által javasolt Transparency International, sem a KDNP által jelölt GKI gazdaságkutató felkérését közös szakértőnek. A döntésben kulcs szerepet játszott a Mi Hazánk képviselőjének tartózkodása, aki ellenezte a nemzetközi pénzügyi körök által finanszírozott szakértők bevonását. A testület ugyanezen az ülésen arról is határozott, hogy meghallgatásra idézi Bánki Erik és Kósa Lajos volt fideszes parlamenti képviselőket. Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter csütörtökön Bábolnán hangsúlyozta, hogy a hazai mezőgazdaság legnagyobb kihívásai az éghajlatváltozás, a vízellátás biztosítása, valamint az élelmiszer termelés jövedelmezővé tétele a fiatalok számára. A miniszter rámutatott, hogy a korábbi 20 milliós kapacitásról szóló ígéretekkel szemben a közeli jövőben a 9,5 millió hazai lakos ellátásának biztosítása lesz a fő feladat. Az öntözés kérdését kiemelt példaként említette, megjegyezve, hogy a szántóterületek 10%-ának öntözhetővé tétele már komoly eredményt jelentene. Hozzátette, hogy az öntözhető területek aránya jelentős beruházásokkal akár 20%-ra is növelhető, ám ez hosszabb távú folyamat. Több mint 27 ezer tanszert adományoztak a vásárlók a rászoruló gyerekeknek országszerte 25 Tesco áruházban. A felajánlások csaknem 2000 gyermek iskola kezdését és tanévét segítik, közölte az Ökumenikus Segélyszervezet az MT-vel. Az adományok elsősorban olyan eszközökből álltak, amelyekre a gyerekeknek nap mint nap szükségük van az iskolában. Több mint 17 ezer füzet, több mint 2000 ceruza és ceruza készlet, több mint 1000 csomag írólap, valamint több száz radír, vonalzó és rajzlap került az adományok közé. Nem történt fémszennyezés a Szemkorp debreceni telephelyén. A márciusi talajvíz mintavételt és vizsgálatot végző laboratórium hivatalosan visszavonta az összes jegyzőkönyvét, miután arra következtetésre jutott, hogy az alkalmazott mintavételi és vizsgálati protokollok nem voltak alkalmasak a talajvíz oldott fém tartalmának jogszabály szerint értékelésére, közölte a cég az MTI-vel csütörtökön. Közleményükben azt írták, a visszavonást benyújtották az illetékes környezetvédelmi hatósághoz. A Szemkorp kérte a termelés felfüggesztéséről szóló hatósági határozat eltörlését. A vállalat mostantól rendszeres talajvízvizsgálatot végez, amelynek eredményeit a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé teszi, jelezték.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Felhős időre van kilátás, pénteken is, de főként északon maradhatnak tartósan borult tájak, míg délkeleten számíthatunk több napsütésre. Többfelé várható eső, zápor, zivatar, de napközben a csapadék tevékenység súlypontja egyre inkább kelet felé helyeződik, de a keleten heves zivatarok kialakulására is van esély. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagy részt 18 és 25 fok között valószínű, de a tartósan felhős, csapadékosabb ország részen helyenként ennél hűvösebb is lehet az idő. A délkeleti-keleti tájakon jóval magasabb, a határvidéken 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk.
0: Rádió Andrét, FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: Rádió Antrit FM 105.1.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatosság egész éjjel.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárd információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Miért hallgat a budapesti rádiót? Ha van szexárdi is. Ez a Rádió Antrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.